0: Elit senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. Ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
1: Az időjárásról.
2: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörösnándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegnit hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0630 592-t 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegnitradio.hu e-mail címre, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegnitradio, itt is jöhetnek a válaszok, bár leginkább SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni. Egy új témával jelentkezünk ma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez lehet ön, ez lehet egy ismerőse, ez lehet egy kollégája, akár lehet egy alkalmazottja. A lényeg az, hogy felmondásos eseteket várunk. A kérdésünkben ugyebár a felmondásról van szó, itt leginkább tehát majd a munkavállaló részéről vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és hát nézzük, hogy mik a leggyakoribb okok, ami a munkavállaló által kezdeményezett felmondáshoz vezetnek. Anyagiak, alacsony bér és nem megfelelő juttatási csomag. Előrelépés hiánya, vagyis nincs szakmai fejlődési lehetőség, vagy előrelépési perspektíva. Ilyen még a munkai légkör, rossz kapcsolat a kollégákkal, vagy toxikus vezetői stílus, illetve lehet még a túlterheltség is az ok, kiégés, túlórák, vagy rossz munka-magánélet egyensúly. Ezek mind-mind olyanok, ami felmondáshoz vezetnek, de azt hiszem, hogy extrém esetekre is sor fog kerülni ma, meglátjuk, milyen üzenetek jönnek, tehát hogyha volt ilyen a környezetében, esetleg ön mondott fel valami érdekes ok miatt, akkor 0630 592-t 92-t 5-ös, vagy kívánság@cegnitradio.hu. Persze nyugodtan név nélkül is megírhatják a történetüket, hogyha valaki nem akarja vállalni, de hogyha egy keresztnevet mellé vigyeztenek, akkor azt is felolvasom majd természetesen. Úgyhogy menjünk el egy kicsit zenélni, és a zenék után már is jönnek az önök válaszai a kérdésünk, tehát még egyszer, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegnit Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Jönnek az üzenetek szép számmal, de hogyha ön is elküldeni, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@ceglitradio.com-ra küldve az üzenetét. Már is itt van András, aki azt írja, nem voltunk barátok. Négy szem közt megjegyezte, hogy értékelésnél tudja csökkenteni a fizetésem. Én jeleztem, hogy 30 kg-mal nehezebb vagyok, és amúgy ez a negyedik emelet. Visszakérdezett, hogy ezt veheti fenyegetésnek? Én mondtam, hogy csak fizikát tanítok. Egyébként jó sztori, bár kicsit ijesztő is egyben. Akkor ezek szerint felmondás lett a vége, bár ez nem derül ki így konkrétan, de gondolom, hogy felmondtál. Minden esetre köszönjük a történetedet. E-mailben érkezett egy kicsivel hosszabb Natáliától. Én mondtam fel, egy barkácsáruházban dolgoztam Budapesten, egy undorító nőci volt a felettesem, tipik megszomorozott senki, aki csak a munkahelyén valaki, ezért osztja az észt, ha kell, ha nem. Rettenet undorító hangneme volt, akkor is, ha jól végezted a munkád. Mondtam neki kajaszünet után, mikor puffogva rakott nekem kasszát, hogy ha ezt nem fejezi be, így szól még egyszer hozzám, akkor felsetegye a kasszámat, mondanom se kell, a következő mondata is alpári volt. Mondtam neki, hogy akkor felsetegye, felmondok, felálltam, kimentem, átöltöztem, lementem az irodába, aláírtam a papírjaimet és hazajöttem. Elmeséltem a férjemnek, aki annyit mondott, jól tettem. Azóta magánvállalkozó vagyok, a nőci pedig szomorodjon meg, ahol tud. Egyébként akkor megnéztem volna a fejét, amikor ez a felmondás megtörténik és kivonulsz, meg hát arra vagyok kíváncsi, hogy még hány ilyen eset történhetett, hogyha valakinek tényleg ilyen rossz a hozzáállása és alpári módon beszél, akkor valószínűleg nem te voltál az egyetlen, aki felmondott nála, és hogy van-e valami, ami áttöri ezt a dolgot és változtat-e, erre nagyon kíváncsi lettem volna, de nyilván ezt te sem tudod, köszönjük az üzenetet. Márk azt írja, építőipar, segéd jön dolgozni, ragasztót keverni, stb. Első napja 10 óra körül szól, hogy elmegy WC-re. Közben én fent az állványon 12 méter magasan. Eltelik 5-10 perc, kiabálok, hogy ha-ho, lali, ragasztó. Azóta se láttuk, de mielőtt lelépett, kevert két vödör ragacsot, rendes volt tőle. Hát egyébként igen, ő már valószínűleg sejtette, hogy fel fog mondani, elindult WC-re, de azért még az utolsó munkát megcsinálta, hogy ne maradjatok, hát úgy benne a trutymóban, és legalábbis segített ezzel. Egy másik e-mail is érkezett Gábortól. Haverommal mindketten idegenforgalmi szállodás fősili után fél évig nem találtunk semmilyen melót, aztán haverom kapott egy pozit a mára megboldogult XY szálló recepcióján. Két nap után ott hagyta, mondta, hogy brutális, de ha gondolom, próbáljam ki, úgyhogy beállott maga helyett. Recepciósnak mentem oda, de a reci mellett dolgozói lépcsőház előterében kellett ülnem egy 1000 éves telefon mellett és a bejövő hívásokat fogadni. Konkrétan telefonközpontos voltam. Az egész hely olyan volt, mint egy időutazás vissza a 70-es, 80-as évekbe. Minden ilyen elavult, megsárgult, szociál cucc volt, mindenből áradt az évtizedes cigi szag. A recin csupa ilyen büdös szájú öreg volt, akik azt hitték, ők a királyok, mert 40 éve ott vannak előrelépés nélkül, de két mondatot nem tudtak külföldiül. Akkor arcuk volt, hogy a recibe beállni se engedtek, nemhogy recis munkát végezni. Ezzel együtt nagyon kellett a pénz, úgyhogy próbáltam tovább bírni, mint haverom. A harmadik napon ugyanez a haver felhívott, hogy az anyja összebalhézott a barátnőivel, akikkel együtt mentek volna Horvátországba, úgyhogy hagyjam ott a munkát és menjünk, a muter fizet mindent, majd utólag megadjuk. Ott helyben felmondtam, felmentünk két napra rá nyaralni mindketten munkanélkülként. Életünk egyik legjobb bulija volt, aztán miután hazajöttünk, két nap alatt találtam egy sokkal jobb melót. Gábor írta tehát az üzenetet, és ebből is látszik, hogy minden jóra fordul, úgyhogy mindenkinek kitartás, és azoknak is, akik írtak üzenetet, mert hogy most elmegyünk zenélni, de hamarosan az ő üzeneteik is jöhetnek, sőt, ha ön is csatlakozna, akkor 0635 92 92 5.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A legnevetségesebb ok a fizetés. Na, az volt egy vicc, főleg 3 havi késéssel, írja nekünk Steppa, ez van legalábbis az üzenet mögé írva, mert hogy a kérdésünk ma a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Várjuk az üzeneteket, ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy rokona, vagy csak hallott egy sztorit, lehet egy munkavállalója, aki valamilyen vicces okból felmondott. Mindenféle sztorikat várunk, tehát 0630 592 5 92 5, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Tamás üzenete: év végén 2 ünnep között ki akartam venni a megmaradt szabimat. Azt mondták, kötelező bejönni, mert akkor becsukhatják a kaput. Ez a Tolna megyei teiparban történt. A papírjaimért is csak márciusban mentem be. Hát igen, a megmaradt szabi kérdésköre az mindig nagyon érdekes. Talán érdemes lett volna előre egyeztetni velük. Nem tudom, ez megtörtént-e. Minden esetre eljöttél és kész. Gabi a következő, Gabriella egész pontosabban. Ausztriában 8 körül volt egy cigi szünet, kimentem, főnök asszony ott ült és cigizett, leültem én is, rágyújtottam, mire ő közölte velem, hogy ebben a szünetben én csak állva cigizhetek. Én meg megkérdeztem, hogy mert ki vagy te? Na, ezzel a lendülettel mentem, aztán felmondtam, ez volt a 3. hetem. De hát ki mond olyat eleve, hogy csak állva cigizhet? Szóval itt már annyira elindult ez a hatalmi játszma, hogy azt hiszem, hogy a legjobb ponton kiszálltál ebből, mert ez csak tovább gyűrűzött volna az évek alatt. Szerintem ez így volt helyes. Nem mindig kell kétségbe esni, hogyha az embernek nyomni kell egy reset gombot és újraindítani valamit. Zsuzsanna a következő: nekem egy főnököm azt mondta vita közben, hogy nem muszáj ám itt dolgozni. Azt mondtam, hogy valóban nem. Átöltöztem, elköszöntem és mondtam, hogy szóljanak, ha jöhetek a papírjaimért. Laza vagy. Köszönjük szépen. Azt írja nekünk Szabi: horgászat. Annó 99-ben a kórházi nagyon-nagyon szeretett munkahelyemet azért hagytam ott, mert havi 350 óra meló mellett nem volt időm horgászni. Ami pedig része volt a gyerekkoromnak, nagyon aktívan, így nyaralás után felmondtam. Minden tapasztalat nélkül elkezdtem a mostani munkám, amiben már jó ideje nagyon megbecsült szakembertnek tartanak. És ez a munka, ami a hobbim is, Új-Zélandra sodort 13 évvel ezelőtt. Amikor véletlenül megláttam egy helyi tó fotóját, Lake Tekapo, 2013-ban, ahol most sokat horgászhatok, meg minden más, ami vízzel kapcsolatos. Hát igen, hogyha valakinek ennyire erősen jelen van az életében a hobbija, akkor bizony nem biztos, hogy ettől meg kell szabadulni, hogyha munkád nem enged, de azért a havi 350 óra meló az nem kevés. Azt írja nekünk Laci, hogy fémipari szakmunkás, nehéz a flex. Erre hivatkozott, gondolom én, és így mondott föl, teljesen jogos, mi vicces eseteket keresünk, a legnevetségesebb okokat, amiért valaki felmondott. Ez is egy ilyen volt, és Viktóriája is ilyen. Engem rúgtak ki, mert érdeklődni mentem, hogy mizu a munkaszerződésemmel. Hát azért álljon meg a menet. Erre én is azt mondom, hogy ilyesmiket akarsz tudni, ne csodálkozzon az ember, hogyha kívül tágasabb lesz. Ha önnek is van ilyen története, elküldheti nekünk 0635 92 5 92 5-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Információk első kézből. Ceglidradio, a közös ismerős.

0: Egy új kérdés a Ceglit hangjában, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, ez lehet ön, lehet egy ismerőse, egy családtagja, hallott egy sztorit, esetleg ön rúgott ki valakit, minden esetre jöhetnek az extrém történetek, vagy a teljesen átlagosak is, ha van kedvük, küldjék el a 0635925925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Adrien azt írja, hogy tőzsdei cégnél dolgoztam kevesebb, mint egy hónapja. Hideg hívásokkal kellett különböző ügyleteket, befektetéseket eladni. Egy nap a főni munkaidőben beállt, mint a gerej, ha értitek, mire gondolok, és elkezdett minket csesztetni. Nekem persze nem tetszett, a pofárjára csaptam az ajtót, összeszedtem az utcamat és távoztam. A háttérben hallottam, hogy valaki megszólal, remélem a kontakt listáját itt hagyja. Hát nem, mindent összepakoltam, vessenek magukra. Szerintem igazad van ebben, Adri, és a kontaktlistát amúgy attól is függ, hogy ők adták, vagy te vitted volna, de gondolom, hogy te vitted volna, én is call centereztem egy rövid időben, hát nem volt a kedvenc munkahelyem, de a beszéd ezek szerint, ahogy hallják a kedves hallgatók, megmaradt. Na mindegy. Gábor azt írja, egyszer az volt a döntő ok, hogy kollégám nem akart egyedül felmondani, hát aztán felmondtam vele. Hát egyébként, hogyha valami egy baráti kapcsolatra utal, akkor ez az. Ő nem akarta egyedül, te jó barátjaként és lojális kollégaként odamentél vele, és felmondtál te is. Ilyet se hallottam még, de pont ez a műsorunk témája, köszönjük szépen. László írja, munkaerő kölcsönzés videóton Kaposvár 42 kilométerre kellett ingázni tél Bárudvarnoknál. A rendőrség az utat hóátfúvás miatt lezárta, csak szakaszosan a Kotró után lehetett haladni. A gyárba egy órás késéssel értem be, dologidős kiscsának mondom, hogy mi van. Oké, beszélni kell a művezetővel. Beszéltünk, elmondtam, mi van. Válasz, ha az ő munkása lennék, akkor most kirúgna. Tisztelettel üdvözöltem kedves felmenőit, és jeleztem, hogy véleményem szerint genetikájuk keverése hibás döntés volt, és elhagytam a munkaterületet. Persze nem pont ezekkel a szavakkal írják, László, nagyon tetszik a megfogalmazás és a stílus is. Hát igen, tehát hogyha ilyen dolog van, és közlekedés miatt, tehát nem tetehetsz róla, elkéssel, akkor ezt talán meg lehetne érteni, de nem sikerült nekik. Jött egy e-mail méghozzá Nicolette nevű hallgatónktól. Egy szállodába mentem takarítani Covid alatt, bemutatták, hogy kell a szobát, mosdót, WC-t kitakarítani. Nem tetszett sem a tempó, sem a feszültség, amit a rövid idő szabott, én sem tudtam volna alaposabban megcsinálni. De ami kiverte a biztosítékot nálam, az az volt, hogy nem adta gumikesztyűt, és úgy csupasz kézzel kellett volna a WC-ben, kukában turkálni. Először a WC-t kitakarította a rongyal a sok éve ott dolgozó rutinos hölgy, és ugyanazzal a rongyal utána a tükröt, ágyaktámláját, asztalkát, stb., mert hogy nem adnak több rongyot sem. Folyoson tök sötét volt, mert a tulaj spórolt a villanyköltségekkel. Ja, és asszonyok perpatvarába csöppentem az első pár percben már. Na lényeg, 2 órát voltam ott, néztem, hogy tesz-vesz a betanítom, egy szobát megcsináltam, WC-t már nem, leadtam a kulcsot, megköszöntem a lehetőséget, ki akarták fizetni a 2 órámat, mondtam, hogy nem kell, önkénteskedtem kicsit, utólag hallottam, hogy iszonyú sóher a tulaj, és a munka sem annyi, amennyit mondott, hanem jóval több, ja és persze, potom pénzért, ennyi volt. Hát azt hiszem, hogy ez a jó döntés, és tudják még mi az, ami ennyi volt? Az első órája a Ceglét hangjának, de lesz egy egész második, amikor szintén ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, néhány zene és a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja itt az FM 92-tön.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hol édiem, de vagy a fétisem, minden én...

0: Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és annak is a második óráját kezdtük meg. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai témánk, és úgy tűnik, hogy bőven vannak válaszaink. Lehet, hogy két alkalmas lesz majd ez a műsor. Úgy értem, hogy lesz egy második adás is, mikor ezzel a témával foglalkozunk. De először nézzük persze azokat, akik elküldték az üzenetet, és be is tudom olvasni őket, hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Péter írja nekünk, hogy nem mehettem el pisilni, és nem ihattam vizet. Jelentkezésnél 8 órát, mire odaértem 10 órát, és mire elkezdtem a melót, már 16 órát kellett volna dolgoznom. 2 óra után tiltottak az alapvető szükségleteimtől, és jeleztem, hogy csinálja az anyja, és leléptem. Hát egyébként nem is értem, hogy ilyeneket hogy mondhatnak meg, hogy nem lehet WC-re menni, vagy vizet inni, szóval ez nekem felfoghatatlan, de jó, hogy eljöttél az ilyen munkahelyről. Tivadar írja nekünk, hogy egyszer felvettek targoncásnak, és adtak egy seprűt, hogy seperjek fel vele egy raktárat. Mert én meg pörögni annyira úgysem tudok targonyával, mint a profik, és most nagyon nincs rá idő, szóval, hogy megtanítsák. Aztán sepertem ilyen nagy porkubacokat, azon ugrattak át a targoncások, mint a Hazard megye lordjai. Ugye, arra volt idő. Aztán másnap is ez volt, aztán harmadnap is ez volt, csak 2 targoncás megfürdött a porban, a harmadik meg a seprű nyelét kóstolgatta az undorító véres fogaival. Ilyen bolondok házát, hát komolyan, le kellett lépnem, mielőtt még kifordulok magamból. Hát azt hiszem, hogy igen, jól tetted. Ráadásul most, ha jól értem, te sepertél a raktárban akár 3 napon keresztül, és a targoncások belementek az összesöpört, nem értem az egészet, de minden esetre köszönjük az üzenetedet. Arnold azt írja, hogy a Covid alatt ingatlanosnak jelentkeztem, vittem az első vevőmet, egy lakást akart megvenni. Tetszett neki nagyon, főleg azért is, mert az ábrán benne voltak a bútorok, ezért le is rakta a foglalót. Pár napra rá egy szakemberrel együtt mentünk fel, hogy a vevőm felméri a felújítási költségeit, a lakás teljesen ki volt pakolva, ugyanis az eladó elvitte a bútorokat. Mondanom se kell, a vevőm visszakérte a foglalót, és nagy veszekedések árán vissza is kapta. A távozása után az irodavezető azt mondta, hogy a foglalót nekem kell visszafizetnem. Na mondom, szevasz, próbédőm voltam, szóval nem tehetett semmit. Nem is értem, hogy történt ilyen. Valaki ingatlanosként úgy tudja, hogy a bútorok részei az eladandó lakásnak, aztán kiderül, hogy nem, és még vele fizettetnék meg. Hihetetlen. Kirúgtak, pedig nem csináltam semmit. Ezt Tamás írta nekünk nagyon sok smileyval. Hát igen, hogyha nem csinál semmit, akkor ez bizony benne van, még hogyha ez félreérthető mondat is. Péter a következő. Főnököm már februárban közölte, hogy karácsonykor 2 ünnep között nem mehetek szabadságra. Mondtam neki, hogy fogadjunk. November elején felmondtam, egész decemberben otthon voltam, 6 évig dolgoztam ott. Egyébként igen, ez bejött, otthon lehettél, bár hivatalosan munkahelyed nem volt, meg hát szabadságra mentél? Nem teljesen, szóval nem tudom, hogy ki volt az elégedettebb, de az tény, hogy az ünnepeket otthon tudta tölteni. Catherine írja a következőt, én mondtam fel, egy boltban dolgoztam, és az emeleten összeverekedett a tulajházas pár részegen, éreztem, hogy nem itt fogok karriert építeni. Azt hiszem, ez egy helyes megfogalmazás. Péksüteményeket gyártanak, most nem mondom ki a cég nevét, Tamás írja az üzenetet, fagyasztott, és már becsomagolt pékárut kellett műanyag ládákba pakolni egy raklapra, 10 doboz magasan. A 10-et úgy kellett rádobni a kb. A tetejére, mire meg lett volna, vagy 500 kiló. Azt egy emelkedőn feltolni, ahol a gép körbetekerte az egész raklapot fóliával, utána be kellett húzni a hűtőházba. Második nap éjszakás műszakban 3 óra munka után mondták, menjek ki 10 perc szünetre. Nem kell mondanom, mi volt az első gondolatom. Kimentem, és többet nem láttak. Aztán van fix munkahelyem bő 8 éve, de ezt a fagyasztott termékes pékáru gyárat senkinek sem ajánlanám. Kicsit át kellett fogalmaznom, hogy ne legyen reklám vagy antireklám. A lényeg az, hogy köszönjük ezt az üzenetet is, és még van bőven, úgyhogy hamarosan néhány zene után folytatjuk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják, és a kérdésünk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Munkanadrág egy neves divat cégnél. Válasz, amit szeretnél. Felmondott, mert neki nem tetszett, 18 éves kislány volt egyébként, ez Beáta írta nekünk, végre kaptunk egy olyan üzenetet, ahol a munkáltató írja meg, hogy miért mondott föl valaki nála, hát nem tetszett a nadrág, ezt is meg lehet érteni. Azt mondja nekünk, kicsit meglepődtem a névem, Markéta az aláíró, hogy ez most valódi név, vagy pedig becenév, azt nem tudom, de az üzenet küldés attól még megtörtént. Nem felmondott, hanem kirúgták. Csütörtöki nap kezdett, a régi melóhelyemen a srác, szombaton erősen ajánlott túlóra volt. Srác mondta, hogy hát ő nem tud jönni, mondták, hogy hát nem kötelező, de akkor a következő héten se jöjjön már. Na, ő ezt halál komolyan vette, és egy hétig otthon maradt. Mikor visszatért, értetlenül állt a dolgok előtt, hogy kirúgták, hisz a főni mondta neki, hogy nem kell jönni. És itt elég sok smiley van a végén, nem csodálkozom. A következő héten se kell jönni, hát ezt igen, ezt nehéz félreérteni, de ezek szerint itt sikerült. Tamás, a következő üzenet küldöm. Egyszer a paprikás csirke miatt. Recepciós voltam, és hivatalos ebédszünetre küldött a felettesem. Negyedjére indítottam újra a mikróban a csirkepaprikást, amit hoztam, mert valóban mindig elhívott, és mindig félbeszakított valami random feladattal. Igen, amikor végre ebédelni kezdtem, az asztalnál állt a hátamban, és folyamatosan mondta a következő feladataimat. Mondtam, hogy na jó, ebben a formában ne haragudjatok, de ez így nem. Letettem a kanalat, az alig 5 perc alatt félig megevett ebédem mellé, és kisétáltam a buszhoz. Hát azt hiszem egyébként, ez tényleg olyan, hogy ő maga küld el ebédszünetre, és négyszer félbeszakítja azt, amikor melegíted a kajádat, és még ebéd közben is ott áll melletted mondani a dolgokat, kicsit túlpörgéses, azt hiszem itt ez volt a jó döntés. Judit írja, hogy nem én mondtam fel, de szerintem passzol, gyerekem óviába kerestek új óvónőt, azt hitte az alvásidő neki is szól. Hát igen, ez kellemetlen, valamiért nem állt össze. Bettina írja, hogy elmentem a mellékhelyiségre, és a HK azt hitte, direktben nem voltam időben az iroda előtt, holott 8 órakor kezdődött a munka, én 7-re bent voltam, de tehetek róla, hogy pont 8 előtt pár perccel jött rám a WC-zhetnék. Azt akarta, vigyem le a napot a kis balhénk után, hogy utána majd kirúg. Én meg felmondtam, és megkértem, hogy az édesanyjából csináljon bohócot. Tehát 8-kor nem voltál ott a munkakezdésen, hiszen WC-re kellett menned, de egy órával bent voltál hamarabb, de ő pont 8-kor szeretett volna, hát igen, ez kellemetlen. Fanni írja, volt egy csaj nálunk még az előző munkahelyünkön, megtudta, hogy nem telefonozhat, elküldték szünetre és hazament, azóta senki sem hallott róla. Hát igen, ez is kellemetlen, de igen, vannak munkahelyek, ahol nem fér bele a telefonozás, lehet, hogy olyan munkahelyet kell választani, ahol a telefon használat alapból követelmény. Diana azt írja, hogy volt egy próbanapos csaj nálam, láttam, hogy nem fekszik neki a meló, talán még mondtam is neki, hogy szóljon, ha nem tetszik. Kiment ebédet venni, azóta sem láttuk, még a kabátját is otthagyta, sose jött vissza érte. Igen, tényleg nem feküdt neki a munka, és nagyon köszönjük, hogyha munkáltatók is írnak nekünk, mert nem mindig csak a munkavállalók véleményére vagyunk kíváncsiak, bár a felmondás az leginkább hozzájuk kötődik, de azért érdekes sztorik jöhetnek ezek szerint. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

A legnevetségesebb okokat keressük ma, ami felmondáshoz vezetett, és hát vannak bőven szép számmal, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, ne aggódjon, van még két blokkunk, de nem fog mindenki beleférni. Szerencsére rengeteg üzenet jön a 0635-92-92-re, és ha önnek is van sztoria, nyugodtan küldj el. Azt írja nekünk a összeszerelő üzem, az éjszaka közepén felállt a hölgy az asztaltól, mondván mosdóba megy, nem jött vissza. Vidéki volt, bérelt céges buszra jár dolgozni, majd két nap múlva, amikor kereste a cég, azzal az indokkal mondott fel, hogy ő nem tudta, hogy éjjel is ennyit kell dolgozni. Hát igen, ez nehéz. Aztán itt van Krisztián. Nem felmondott, kirúgták, mert óránként bocsánat, 30 percenként kiment cigizni. Én nem dohányzok, de amikor tőlem kéreckedett el, azt mondtam, én nem vagyok a főnököd, és tőlem kimehetsz, felnőtt ember vagy, de nincs cigi szünet, nem kellene. Nem szólnak érte, ha 5 perccel tovább vagy kint, de a szünet az szünet. Erre kiment, hát ha valaki ennyire hülye, akkor viszlát. És tényleg ez lett a vége ezek szerint. Viktória érkezik, mármint az üzenete, jött két diák, egymás mellett ültek, egyszer bütykölős munkát kaptak. Nem járt a kezük, a szájuk annál inkább, hangosan kacaráztak is. Szólt nekik a csopi vezető, hogy nem kell némán ülni, beszélgethetnek, de ne hangosan, és közben haladjanak is, azért kapják a pénzt. Nem sokkal később felálltak és közölték, hogy ez a munka nem tetszik nekik, hazamennek. Remélem az apjuk elküldte őket kukoricát címerezni. Nekem diákként az volt a fura, hogy konkrétan legózásért fizetnek egy gyárban, kapok egy láda ilyen meg olyat, rakjam össze a két elemet, azt csókolom. Oké, hogy mindezt 8 órában, de légkondis helyiségben viszonylag kényelmes széken, barátnőmmel beszélgetve, rohadt könnyen jött, plusz pénz volt, örültem nagyon neki. Hát köszönjük, és egyébként igen, ilyen munkájákat is ki lehet fogni, az ember szerencsés, de azért a nagy részük, lássuk be, hogy nem ilyen. Menjünk tovább, azt írja nekünk Csilla. Igazából indok nem volt, csak elment WC-re. Elég heves bélműködése lehetett, mert azóta sem ment vissza. Ez igen, megtörténhet, de egyre több ilyen van egyébként, akik elkéreckednek, vagy kimennek, és nem jönnek vissza. Ezek szerint ez is módi manapság már. Azért mondott fel az egyik kollégám, mert nem engedték ki fagyizni. Ezt Attila írta nekünk. Hát igen, a fagyizás fontos, de talán annak is megvan az ideje. Carmen írja, hogy srác felmondott, mert ez nehéz fizikai munka. Álláshirdetésben benne volt, interjún elmondták, körbe is vitték, hogy lássa, mit kell csinálni. Ez egy speciális kedvencem, srácot elnyelte a föld éjjelesben, minden át lett kutatva utána, étkezőben találták meg, aludt, mert ő álmos. Hát igen, éjjel az ember simán álmos tud lenni, csak akkor ne vállaljon éjszakai műszakot. Sajnos én is dolgoztam, most nem úgy mondom, hogy sajnos, nekem az nem feküdt, mikor 3 műszakban kellett éjszaka is mosóport dobozolni, nem volt az én világom, úgyhogy aztán kerestem mást. Erika írja, hogy egy hét múlva máshol dolgozott az állítólag rákos dolgozó, mondjuk annyira szerintem nem vicces ezzel viccelni. Teljesen igaz, de meg egyedül miért, tehát hogyha nem igaz a dolog, miért kell bármivel takarózni, miért nem lehet csak egyszerűen felmondani, aztán meg utána persze a fülükbe jut, hogy máshova ment dolgozni. Kolléga felmondott, mert nem engedték el Szabira, a másik meg azért, mert őt szabadnapján ne hívja senki, hiába fontos a dolog, ezeket Esztertől kaptuk, és még mindig van a tarsorban, kedves hallgatók, úgyhogy hamarosan néhány zene múlva folytatódik a Cegdét hangja. Szeg!

0: Az utolsó üzeneteihez érkezett a Cegléd hangja, kedves hallgatók. A mai napon azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és nem csak ezen a napon foglalkozunk majd ezzel a kérdéskörrel. Úgy látszik, annyi üzenet jött, hogy lesz majd egy második adás. Nem holnap, holnap egy új témával jelentkezünk, de valamikor mindenképpen, úgyhogy aki nem fér bele, az is legyen türelmes, előbb-utóbb sorra kerülnek. És még az is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Már is itt van Nóra üzenete. Miniszoknyába jött a kollégina télen próbanapra, mondtam neki, hogy fázni fog, én pulcsiban is fűthető mellényben nyomtam. Azt mondja, ő nem fázós. 2 óra múlva azt mondja, köszöni szépen, elég volt, mert hát nagyon fázik. Bár hozzáteszem, tényleg hideg van nálunk télen, nagyon, de na. KM írja azt, hogy én, amikor a férjemet kirúgta a főnökasztalon csupán gőgből, akkor én másnap bementem és letettem a papírjaimat. 21 évig dolgoztunk ott, mint alvállalkozó. Én most is megtenném, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy a férjem is megtenné, értem. Hát igen, az biztos, hogy az összetartás az mindenképpen segíti az ilyen döntéseket. Reméljük, hogy azért megtenné, érted. Szilárd írja nekünk, hogy annó téglagyárban dolgoztunk Németországban, egy ismerősemmel mentünk ki, a leasing cég vezetője elfelejtette közölni, hogy napi 25 tonna sammot téglát kell a kocsiról raklapra pakolni per fő. Nap végén a srác azt mondta, másnap reggel hazajön, mert bár ő bírja a munkát, de nem ez volt megbeszélve. Engem is hívott már délután, de én mozdulni se tudtam, csak feküdtem az ágyamban. Hát nem csodálkozom, hogy egy ilyen komoly megterhelő fizikai munka után feküdtél. Szakásnak jelentkezett, kiderült, hogy elhányja magát, ha a húshoz ér, írja nekünk Gábor. Hát igen, azt hiszem, hogy ebben az esetben fel kell mondani. Laci, ifjú 18 éves kolléga sírva telefonált haza az anyukájának, hogy nem akar dolgozni és otthon akar számítógépezni. Elég nyomós ok szerintem. Hát igen. De azt hiszem, hogy ponton majd be kell látni, hogy talán, hogyha számítógépezni szeretne, és mondjuk már saját lakásban, árammal, meg étkezni is szeretne közben, akkor bizony nem árt, hogyha dolgozik. László ír, hogy Németországban kiabáltak velem, szakács, már a 6. napon mondtam, hogy ha még egyszer így szól hozzám, felmondok, egy napig bírták, a 8. eljöttem, se életük, se türelmük nem igazán volt, így viszont taníthatnak be hetente új munkaerőt. Hát igen, ennek előbb-utóbb meg lesz a bőjtje, korábbi szakaszában a műsornak is felhoztuk ezt, hogy vajon az ilyenfajta beszédnek meg lesz az eredménye, közben meg nyilván benne van az is, hogy hajtás meg minden, de amikor tényleg ok nélkül gonoszkodik egy vezető, akkor el fogja veszíteni a munkavállalókat, és akkor előbb-utóbb majd tényleg hoppon marad, mert nem lesz senki, aki érkezne hozzájuk. No mindegy, nézzünk még egy utolsót. Marian írja, hogy egy kollégám beszólt telefonon, hogy mivel nem működik a klíma, nem jön be dolgozni. Erre a főnök, nálunk nincsen klíma. Erre azonnal felmondott. Hát igen, ha így derül ki, persze, és neki ez létszükség, akkor az kellemetlen. De hát meg is tette a felmondást, megtörtént. Hogyha további felmondásos sztorikra kíváncsiak a kedves hallgatók, hallgassák a Cegléd hangját, hogy mikor lesz a folytatás, én sem tudom pontosan, de aki nem fér bele, ne aggódjon, mert valamikor biztos pótoljuk ezeket, és az is igaz, hogy holnap egy új témával jelentkezik majd a Cegléd hangja. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Vörös Nandi búcsúzik, viszhall!
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban!

Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötpütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges Andrást hallják, remélem velem tartanak. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel.

0: Sok eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holdúzadó friss, vidám, habkönnyű. Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt szegédet folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt pedig a fontos hasznos infokkal, no és persze a programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Oh,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak. Figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cellgédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az észak-észak-nyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: friss infókkal folytatjuk azonnal a jó reggelt Szegédet, utána visszatérek majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változóan felhős idő várható. A kormány benyújtotta az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utánam természetesen, mint mindig jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi most meg Oira Dion énekel, jön a Friends című dal, utána pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallhatják a fiatalok, aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle, gyár ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyúlva napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: hallgatok, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. A Disco Lines felvételét játszom hamarosan itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős idő várható. Csökkent az éves infláció. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány

0: százalékra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 000 lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10 500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. És persze további jó rádiózást, a jó reggelt Szegédet a Célide kedvenc dalaival.

0: azonnal folytatjuk, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, azaz elárulom, miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-től. A borosonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. 2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-n a külföldön már befutott műtárgykereskedő showműsort, ami pillanatok alatt nagy kedvencé vált. Azóta 4 évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak. Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgykereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja, jó pénzért eladni értékes vagy értékesnek hit régi tárgyát. A kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, és bizony volt itt már minden bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltóautó és hamis festmény is. A hétfői ismétlésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licit háborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 ezer forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 ezer forintért. Be is szólt neki Molnár Viktor: eddig kedveltelek, Péter, de mostantól utállak, nyilván viccelt. A kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek. Katona Szadra például egy bevásárló központban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével. Sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel. Molnár Viktorra például erre lesz is lehetőségük a saját Amikor nevű galériájában. Sziasztok, kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek, és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig egészen biztosan megtaláltok. Csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek, és rendelkezésetekre állok. Jelentette be Instagram oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a bácsi-almási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik. Hogy mit mondott még Molnár Viktor, vagy mit írt az oldalán, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
0: Jó

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldala. Mint ismert, tegnap este a magyar válogatott Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazasztánt felkészülési mérkőzésen. A nemzeti sport osztályzó könyve alapján a mieink, és a meccs legjobbja is, a második góluk szerző Séfer András lett. Nem csak vele foglalkozik a portál, hanem természetesen az egész találkozóval. Az ETFC kispadjáról a Dinamo Bukaresthez szerződő Nuno Campos még a klubváltás előtt adott interjút a lapnak. A portugál tréner hazája válogatottjának világbajnoki esélyéről azt mondta, Portugália bárkit legyőzhet erős csapat kiváló játékosokkal, természetes a labdarúgásról van szó, jó az esélyünk a VB győzelemre. Természetesen a portugál válogatottról mindenkinek Cristiano Ronaldo jut az eszébe, ő a csapat legjobbja is vezére, de meg kell említeni Vitinhát is, aki a legjobb középpályás a világon. Nuno Campos elárulta, barátjának mondhatja Vitinhát és annak édesapját is. Több helyen is együtt játszott vele, összesen 4 évet futballoztak egymás mellett. Velük is foglalkozik természetesen a portál. 5 évvel azután, hogy Európa-bajnoki mérkőzésen összeesett és a pályán kellett újraéleszteni Christian Eriksen vasárnap, az Ukrajna elleni találkozó lett rosszul. Professzor dr. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora alapnak elmagyarázta, hogy mi történhetett a dán válogatott 34 esztendős középpályásával. Hivatalos orvosi dokumentáció hiányában is az valószínűsíthető, hogy speciális szívizombetegségben szenved, mondta a lapnak Merkeli Béla. Ez a betegség önmagában nem rontja a teljesítő képességet, különben nem tudna világszinten futballozni. Véletlenül ugyanaz történt, mint 5 éve, azzal a különbséggel, hogy már ott van a szervezetében a defibrillátor. A készülék automatikusan felismeri az életveszélyes ritmuszavart, és egy elektromos sokkal helyreállítja a normális szívműködést, emiatt nyerhette vissza gyorsan az eszméletét. Ezzel a szomorú történettel is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal. A Magyar Jégkorong Szövetség elnökével értékeltük, írja a portál az elmúlt idény eseményeit. Kolbenhelyer Zsuzsana szerint nem igazán meglepő, hogy az Ersza Ligának ismét erdélyi bajnoka lett. A magyar EL csapatokból sok jó játékos igazolt a két együttesbe, a Volánba és a Ferencvárosba, ami egyébként a férfi válogatott érdeke is. Az eddigi 8-hoz képest már csak 5 légiós lehet a következő kiírástól. Egyértelmű, hogy ez a hazai hoki sokat támogató döntés. Ezzel párhuzamosan szeretnénk, hogy akik légiósként az Erste Ligában kapnak lehetőséget, magasabb polcról legyenek kiválasztva, a mennyiség helyett a minőség kapjon nagyobb hangsúlyt. Szóba került még az is, hogy a férfi válogatott 2027-ben nagyon erős csoportban szerepelhet az Elit VB-n, s rákérdeztünk, arra is írja a nemzetisport.hu oldal, pályázunk-e az A csoportos VB rendezésére. Minden kiderült át a portáról, és természetesen az újságformátumból is.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 92-tön a Cegléd Rádióban most folytatjuk reklámokkal, utána a friss infókkal, utána pedig a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változóan felhős idő várható. Csökkent az éves infláció. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
2: Az időjárásról.
6: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről!
4: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatódik azonnal a reggeli műszaka jó reggelt Szeglét dallal, ráadásul az X-Faktor új mentora énekel nekünk, Megtalálom című dalát játszom, mert megtaláltam, aztán pedig programokat ajánlok és szólok az időjárásról, maradjanak velem.
1: Jó reggelt Szeglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

adok, hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél, mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutatom, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azon a Ray Dalton All We Got című közös ismerősét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
8: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
9: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette.

0: közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is fel lehajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: papíroszóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne adj teret a csalónak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma keresztezheti olyan valaki az utadat, akit legszívesebben messze elkerülnél, mivel ő az, akinek a közelében mindig úgy érzed, mintha folyamatosan fogyna az energiát. Csökkents le az időt, melyet a közelében töltesz, és mielőbb gondoskodj arról, hogy később visszapótolhasd, amit ez az energia vámpír elszívott. Bika, te általában örömmel nyújtasz érzelmi támaszt embereknek, de elképzelhető, hogy egy hír vagy esemény miatt nagyobb szükséged lenne arra, hogy saját magadról gondoskodj. Így ha most valaki hozzád fordul, mondj bátran nemet, nehogy végül te szorulj rá arra, hogy valaki más törődjön veled. Ikrek, ma kiderülhet, hogy egy terved során nem vettél figyelembe egy olyan fontos tényezőt, amely hatással lehet a végeredményre is. Ha így alakul, ne késlekedj, módosíts mielőbb, nehogy eljuss egy olyan pontra, ahonnan már nagyon nehéz visszalépni. Az okokat később is ráérsz megvizsgálni. Rák, lehet, hogy ma valaki csalódást okoz neked, vagy a viselkedése, reakciója sértő lesz számodra. Megteheted, hogy mindenre zsigerből reagálsz, de talán nem ez lesz a legfelelőbb válasz most. Mi lenne, ha egyszerűen figyelmen kívül hagynád az illetőt? Lehet, sokkal nagyobb hatást érnél le azzal. Oroszlán, figyelj oda, rendezd a soraidat, lelkileg is készülj fel, mert elképzelhető, hogy hamarosan csatába kell menned, meg kell küzdened azért, amiről azt hitted, örökké a tiéd lesz. Valaki megpróbálod becsapni, kicsalni tőled pénzt, de arra is van esély, hogy a partneredre vagy egy barátodra fáj a foga. Ügyelj rá, hogy egy jó kemény falba ütközzön, amikor neki lendül. Szűz. Rajtad nem mindig lehet látni, ha valaki bánt vagy ha sérelem ér, hiszen nem vagy az a típus, aki minden meccset azonnal ott helyben le akarna játszani. De talán pont ezért is vagy veszélyes, hiszen előfordulhat, hogy egy későbbi pillanatban ott törlesztesz, ahol az illetőnek a legjobban fáj. Ma alkalmad lesz bevinni egy pontot, a kérdés az, hogy megteszed-e, vagy megesik a szíved az illetőn. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
5: A napi horoszkópot azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Ma előfordulhat, hogy forró helyzetbe kerülsz, és elsőre a legjobb reakciónak azt tartod, hogy sietve távozz a helyszínről. Lehet azonban, hogy ez nem lenne a legokosabb megoldás. Most ott és akkor kell tenned valamit a helyzet megoldásáért, amikor ez történik. Vígy hát egy nagy levegőt, és állj helyt! Skorpió, majd titokra vagy rejtélyre derülhet fény, de arra is van esély, hogy valaki hirtelen lelepleződik a közeledben. Bármi is kerül napvilágra, nem lesz túlságosan boldog tőle, és talán azt gondolod, jobb lett volna meg sem tudni mindezt. Nyilas, vannak helyzetek, amikor nem okoz örömet, ha igazunk lett, és a dolgok pontosan úgy történnek körülöttünk, ahogyan azt megjósoltuk. Ma pont ez történhet, és ez számodra nem csak kellemetlenséggel, de plusz munkával is járad, hiszen neked kell segíteni valakinek a hozzád közel állók közül. Bak, ma ha odafigyelsz, és teszel is érte, megismerkedhetsz az igazsággal, megtudhatod, mi is a valóság, melyet eddig eltitkoltak, elrejtettek előled. Légy azonban felkészülve arra, hogy amit ott látsz, vagy megtudsz, esetleg nem fog túlságosan tetszeni, biztos, hogy szembe akarsz nézni a tényekkel. Vízöntő. Ma különösen vigyázz arra, hogy ne hajtsd túl magadat, mert nagy sebességnél néha nehéz irányban tartani a kormányt, és könnyen letérhetsz az útról. Csak annyit vállalj be egyszerre, amit kényelmesen teljesíteni tudsz. Ne csak a cél lebegjen a szemed előtt, hanem próbáld élvezni az odatartó utat is. És végül halak. Ma lehetőséged lesz arra, hogy megmutasd azt a hihetetlen lelki erőt és tetvágyat, amely benned munkál. Bizonyíthatsz, példát mutathatsz, és ezzel a környezetedet is jobb teljesítményre ösztönözheted. Közben pedig félszemmel nézz a lábad elé is, mert valaki, aki nem igazán örül a sikerednek, kiteheti eléd a lábát, hogy elgáncsoljon. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, aztán pedig majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyecz medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára programokat is ajánlok, és mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk területét illeti. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Reklámot hallottak!
8: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Issa bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyári ilyen tribut zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapjakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Vált

más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcs

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédi!

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külső Körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős idő várható. Több hullámban támadta iránt az Egyesült Államok. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok.

0: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, mindjárt kiderül, mi a téma, ezért is maradjanak velem.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Egléd Rádió. Egléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint Karasz Csaba fog nekünk beszámolni, így a telefonvonalon keresztül. Nagy szeretettel köszöntelek, Csaba, innen a Egléd Rádió stúdiójából. Szervusz.
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát nézzük csak, hogy mennyi dolog volt. A bűneseteknél ugye mostanában sokszor szóba kerültek a fiatalkorú, sőt gyerekkorú elkövetők is. Szinte minden héten beszélünk erről. Vannak-e új információk most ebben a témakörben?
3: Arról a 14 éves személyről van szó, aki most már fiatalkorú és nem gyermekkorú.
2: Igen.
3: Aki gyakorlatilag közel 10 gépkocsi föltörést és egyéb más bűncselekményt hajtott végre a korábbi időszakban. Őt sikerült elfogni a kollégáknak, mivel hogy már betöltötte a 14 életévét, itt fiatalkorúként már lehet vele szemben büntető eljárást lefolytatni.
2: Igen.
3: Így őrizetbe is vettük. Majd az ő bűnügyi fejletét rendelte el a bíróság, a Budakönyöki Járási Bíróság, tehát nem letartóztatták, hanem arra kötelezte a bíróság, hogy a Békés Csabai intézetben, ahol el lett helyezve, ott kapott egy technikai megfigyelő eszközt, és akkor ott kell lennie, hiszen nem hagyhatja el a számára kijelölt területet. Amennyiben ezt megteszi, akkor már azonnal jelez az eszköz, hogy fogolyszök is nyomulja merül fel, és akkor lehet vele szemben intézkedni. De igyekszünk minél hamarabb befejezni ezt az eljárást, hiszen van már neki egyébként korábbról egy súlyos bűncselekmény miatt folyamatban levő ügy a bíróságon. Gyermekkorúként rablást követett el,
2: viszont
3: rablásért 12 és 14 év között felelősségre lehetett vonni, így ha a két ügy utoléri egymást a bíróságon, akkor akár ezt ügyet is az az ügy együtt tudja a bíróság majd mérlegelni és ítélni.
2: Igen. Egyéb más ilyen fiatalkorúakkal, gyerekkorúakkal kapcsolatos eset most éppen nem volt?
3: Most éppen nem volt, viszont volt eredményünk is az elmúlt héten, hiszen nem csak ezt a fiatalkorú személyt sikerült elfogni, hanem még évelején volt egy nagyobb értékű elkövetett betöréses lopás abban a területén, ahol a folyamatos munka során már sor került korábban egy gyanúsított kiavatására, azonban most ért meg úgy a bizonyítók köre, hogy sikerült egy szemét beazonosítani, így a múlt héten a kollégáim őt el is fogták, és neki az előzetes letolását elrendelte a bíróság.
2: Na, hál' Istennek, akkor ez is előrébb haladt ez az ügy is. A drog világában mennyire volt aktív az élet mostanában?
3: Mindig aktív, most is van az asztalomon három új ügy, gyakorlatilag a legtöbb esetben a forgalomból szűrik kifele a droghasználókat a kollégák, hogy ilyenkor indul velük szemben egyrészt eljárás a drog megszerzése miatt kábítószer birtoklás gyanújával, illetve folyik egy bódult állapoton elkövetett vezetés miatt egy külön büntető eljárás a közlekedés rendészeti osztályon. Persze elmondtuk már azt, hogy ilyenkor egy bizony több bűncselekményt is megvalósít ezzel a cselekményével az elkövető, és nincs olyan hét, hogy gyakorlatilag ne kelljen droghasználat miatt gyakorlatilag eljárnunk. Most jelenleg még kereskedőt ezen a héten még nem állítottunk elő.
2: Hát, de valószínűleg, hogy azért ennek a történetnek sincs vége, mint ahogy az online történeteknek sem. Most történtek-e érdekes, tanúságos esetek az online térben?
3: Folyamatosan az online csalásoknak az esete. Ugyanakkor erre is ugyanaz érvényes, mint eddig bármikor, amikor elmondtuk, hogy kimondottan a Facebookra kérünk figyelni mindenkit. Tehát ha feldobja a Facebook a különböző hirdetéseket, ahol nagyon kedvező áron lehet terméket rendelni különböző ilyen online platformokról.
2: Bizony.
3: Az ilyen automatikusan felugró reklámokról itt azért legyünk óvatosak. Nagyon-nagyon-nagyon sok esetben ezek mind csalóknak a rekláma, és mind csak arra van, hogy az embereket becsapják és a pénzüket megszerezzék.
2: Igen, észnél kell lenni továbbra is, mint ahogy az utakon is. Hát ugye a múlt héten egy szem balesetről kellett beszámolnunk, és reménykedtünk benne, hogy hát ha nullás lesz majd a mostani beszámoló, de hát itt sajnos 5 balesetről is szólnunk kell, most megint megszaporodtak egy picit ezek az esetek.
3: Sajnos igen, és megint kiemelhetjük, hogy bizony-bizony ebben az 5 balesetben 2 esetben volt érintett. Egyik esetben kerékpáros, a másikben pedig elektromos kerékpáros. Tehát ők a legsérülékenyebb részvevői a közlekedésnek. Igen. Ide nyugodtan sorolhatjuk még mindig a rollerosokat és a motorosokat is. Ugyanakkor az egyik esetben ott, ahol a kerékpáros sérült, ott a gépkocsi volt a figyelmetlen, és a figyelmetlenség miatt történt sor a balesetre, persze a kerékpáros fog mindig ilyenkor sérülni. Ugyanakkor a másik is ilyen sérüléses balesetnél az elektromos kerékpáros úgy sérült meg, hogy nem kell tüsköznie senki másra, hiszen pálya elhagyás történt, hogy a kollégáim ezt írják. Ő sodorott le, vagy borult el az úton, és így történt a sérülése. A többi három balesetnél csak anyagi kár keletkezett, itt viszont kiemelném, hogy az egyikben vadelütés történt, tehát megint csak kémikocsi ütözött vaddal, és az időpont is beszédes, hiszen hajnali 17:30 van, tehát ez az időszak az akkor a hajnali, illetve a később esti időszak, az őrkület, amikor a vadak inkább megjelent az úton, és nagyobb valószínűséggel lehet rájuk számítani, hát így is így történt, és itt nem tudta a gépkocsi vezetője elkerülni a vadelütését.
2: Igen, igen, hát te is elég sokat közlekedsz ilyen vadas utakon, úgyhogy neked megvan a tapasztalatod ezzel, és gondolom te is találkozol vadakkal nem egyszer.
3: Számtalanszor, ugyanakkor érdekes, hogy például épp a múlt héten történt velem, amikor este mentem haza, hogy ha rutinból és megszokásból vagy az ember, akkor mennyire veszélyesed. Olyan helyen volt az út közepén egy őz, ahol előtte korábban soha nem láttam ezeket az utakat. Tehát azon a részen azt gondol az ember, hogy na, ott nincsen, mert tizenvalány év alatt nem láttam arra őzet. Most volt. Tehát most volt, valahogy oda került egy őzike, de mivel nem szágultak az úton, tehát megfelelő sebességgel mentem, megfelelő időben tudtam észlelni, de tudtam venni a fényszórót, és át tudott menni úgy az úton, hogy nem történt semmilyen atrocitás.
2: Ennyi, ennyi.
3: Kiemelném egy különös esetet, ez szintén a múlt héten történt, ott teljesen meg kellett állnom az úton, hogy jöttem dolgozni, hiszen az út kellős közepén egy hatalmas páva állt, és nem akart lemenni az útról, nagy nehezen tudtam kikerülni, és ritkán találkozok pávával, de valamelyik tanyáról mehetett oda, mert úgy látom, hogy ez itt több helyen is tartanak pávákat, és az út közepén gondolta, hogy neki kora reggel, ott hajnali órákban, az út közepén kell sétálgatni. Pávával még nem találkoztam, most ez is megtörtént.
2: Jó, hát a legközelebb majd struc lesz, nem? Vagy elefánt? Vagy
3: emuval volt. Tehát emuval már találkoztam, az futott az út mellettem. Szintén valamelyik tanyáról jött ki, tehát van itt minden. Struc nem volt, és zebrát sem láttam most, hogy mondjam el.
2: Igen, igen. Na, hát te nem csodálkoznék rajta, hogyha ez is bekövetkezne záros határidőn belül. Hát most már tényleg a teljes állatpark itt van. Vigyázni kell tényleg, és hogyha valaki óvatosan, figyelmesen közlekedik, akkor ezeket az ütközéseket is meg lehet úszni. Na hát reméljük, hogy azért ennél az ötösnél egy kicsit kisebb számot mondunk majd jövő héten, és hát a legjobb a nullás lenne, arra várunk már jó pár hete. Karasz Csabának köszönjük szépen az információkat is, meg az intermeket is, amiket tessenek megfogadni, kedves honfitársak, érdemes, úgyhogy találkozzunk legközelebb is, Csaba, addig is kevés munkát kívánok nektek.
3: Köszönöm, Gábor, viszont hallásra.
2: Minden jót, szervusz!
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak a folytatásban is, további jó rádiózást kívánok!

0: a 92-tön a Ceglid Rádióban. Folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, aztán meg majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Változóan felhős idő várható. Több hullámban támadta iránt az Egyesült Államok. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan súlyosan valótlan vagyon nyilatkozza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek is, további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak, én Süveges András vagyok, utána egyébként Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nádi. Most reklámokat követően folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítővakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok.

0: Kell nekünk tőle szól majd az I Just Might című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Változóan felhős idő várható. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoki épület

0: kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz-minusz kettőt a kiváló dalokkal, nem sokára pedig a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk egy picit. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
10: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
10: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban. Hiába

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakán szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától via filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőség lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: 64 éve nem volt címvédés a labdarúgó világbajnokságok történetében. Messi vezérletével az argentin válogatott most erre készül. A gaucsok mögött pikáns párharcot vívhat Ausztria és Algéria. A két csapatnak az 1982-es VB-n történtek miatt van egymással elszámolnivalója. Ha van fordulópontot hozó mérkőzés egy futballcsapat életében, az argentin válogatott esetében nem kérdés, mi volt az. Miután a Copa America 2020-as erődöntőjében sokatszor szenvedtek vereséget, Csicsi braziliaitól, Messi, ráadásul az ellenfél sérülés miatt nem játszhatott Neymar, egy évvel később ismét a Maracanában már Di Maria góljával győzött a Lionel Scaloni vezette alakulat, amely 28 év után szerzett először felnőtt titulust a gaucsóknak. Innen aztán beindult a henger, Messiék a 2022-es világbajnokságon ugyan 1-0-ás vezetésről 2-1-re elveszítették az első meccsüket Szaúd-Arábia ellen, ám ezután már nem találtak legyőzőre, s minden idők egyik legjobb világbajnoki döntőjében 3-3 után 11-esekkel 2-2-ra fektették a címvédő Franciaországot, elnyerve harmadik VB címüket. A világbajnoki fináléma természetesen főszerepet játszott a sokak által minden idők legjobb labdarúgójának tartott Messi, aki 2 góllal járult hozzá a történelmi sikerhez, egyszer s mint felhelyezte magát a legmagasabb polcra, Diego Maradona mellé. Az Inter Miami sztárja az idei torna alatt június 24-én tölti be 39. életévét, de alig a kérdéses, hogy Scaloni szövetségi kapitány főszerepet szán neki az amerikai, kanadai, mexikai közös rendezésű tornán. Az argentinok főnök egyébként nem változtatott jelentősen a kereten. A 2022-es világbajnok csapatból 17 játékosnak ismét bizalmat szavazott, s miért is tett volna másként. A gárda simán 9 pontos előnnyel zárt az élen a selejtezőkben, ráadásul úgy, hogy eddig példátlan módon oda-vissza legyőzte a brazilokat, majd nem mellékesen a 2024-es Copa Amerikát is megnyerte. 16 sikerével immár egyedül listavezető a szubkontinensen. A csoportkör sorsolásánál Fortunával is kezet fog argentinoknál, a fő attrakció természetesen Messi lesz, de nagyon bíznak a Katarban nem sokat mutató, azóta viszont lényegesen érettebben futballozó Martinezben, melléjük pedig olyan játékosok kezdenek felnőni, mint az Atletico Madridnál édesapja keze alatt pallérozódó Simeone, valamint a Como kreatív igazgatója, idézve persze, a mindössze 21 éves Nico Paz, akit a hírek szerint a nyáron visszavásárol az olaszoktól a Real Madrid. Az egyébként is rendkívül egységes gárda írében álló argentinoknál Simeone biztosan nem fogja egyedül érezni magát, hiszen Scaloni nem kevesebb, mint 5 csapattársát válogatta be, így az Atleti adja a legtöbb labdarúgót a VB keretbe, melyet sokan képesek tartanak arra is, hogy megvédje címét, a motivációval nem lesz baj, hiszen sikerük esetén ebben is utolérhetik a brazilokat, akik első 58-as VB győzelmük után 62-ben védtek címet. Ennyit egyelőre az argentinokról.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvenc.

0: kedves hallgató, még mindig foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal. A VB előtt a különböző tippjátékokban a VB győztes mellett gyakran kiemelt kérdés vonatkozik a gólkirály eltalálására is. A korábbi világbajnokságok gólkirályait végignézve azt mondhatjuk, égbe kiáltó meglepetések ezen a téren ritkán születnek. Általában a legjobb formában lévő Európában játszó csatárok szokták a legtöbb gólt lőni. Így volt ez 4 évvel ezelőtt is, amikor a francia Kylian Mbappé 8 góllal, és 8 éve is, amikor az angol Harry Kane szerezte a legtöbb gólt. A legutóbbi kivétel a James Rodriguez volt, aki 2014-ben támadó középpályásként bizonyult a legeredményesebb gólszerzőnek 6 találattal, úgyhogy csapata mind az 5 meccsén gólt szerzett, miközben a VB-t megelőző idényben 34 bajnokin csak 3-mal több gólt szerzett a francia Monakóban. Nem véletlen, hogy a Kolumbiát története során először VB negyeddöntőig vezető játékost a torna után a Real Madrid szerződtette. James Rodriguez 34 évesen ma is tagja a kolumbiai keretnek. A 3. világbajnokságára készül, a 2022-es tornára nem jutott ki Kolumbia. Persze az idei gólkirály címe még a 2014-esnél is nagyobb szenzáció lenne, hiszen a Minnesota United futballistája az elmúlt 2 évben összesen csak 4 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Az elmúlt évtizedekben rajta kívül az orosz válogatott Oleg Salenko számított egyértelműen meglepetés gólkirálynak, aki 32 éve éppen az Egyesült Államokban bizonyult a legeredményesebb gólvágónak, 6 gólt szerezve, igaz, megosztva lett első a Barcelona bolgár klasszisával, Hristo Stoichkovval. Az akkor élvonalbeli spanyol Logroñesből érkező Salenko úgy lett gólkirály, hogy a 6 góljából 5-öt egy meccsen Kamerun ellen ért el. Salenko máig tartja az egy meccsen szerzett legtöbb VB gól rekordját. Hogy ezt a csúcsot az idei VB meg tudja valaki közelíteni, nagy kérdés, de a mostani 48 csapatos mezőnyben azért vannak olyan gárdák, amelyek ellen összejöhet egy-egy kimagasló góltermés. Ugyanakkor, ha már szóba került, Curaçao akár már az első fordulóban beleszaladhat egy nagy pofonba Németországgal szemben, ha csak abból indulunk ki, hogy tavasszal a skótok elleni felkészülési meccsen 4, az ausztrálok ellen 5 gólt kapott. Ha pedig a németeknek megszalad, akkor annak a remek formában lévő Havertz lehet az egyik haszonélvezője. Az Arsenal csatára a legutóbbi 2 válogatott meccsén 2 gólt szerzett, és betalált a budapesti BL döntőben is. Persze folytatva a gólkirály címre is esélyes játékosok és a lehetséges új gólcsúcsok számba vételét, leginkább az így csoportra lesz érdemes odafigyelni, például az Irak-Norvégia és a Franciaország-Irak mérkőzésekre. Igaz, ugyan, hogy Irak 2025 márciusától egyetlen meccse sem kapott 2 gólnál többet, de most a világ legjobb csatáraival kell szembenézni az arab ország válogatottjának. Az ebben az idényben 27 találata a Premier League gólkirály Norvég Haalandra kimondotta jellemző, hogy amikor igazán elemében van, nagyon megszórja az aktuális ellenfelet. Az eddig 50 válogatott meccsen 55 gólt szerző csatár a Moldova ellen 11-1-re megnyert VB-s selejtezőn például 5 gólt vállalt, ennek is köszönheti, hogy 16 góllal az európai selejtező sorozat legeredményesebb játékosának bizonyult, mi 2019-ben az U20-as világbajnokságon Honduras ellen 9-ig jutott. Na, és hát sorolhatnánk még azért a játékosokat, essen szó az első számú favoritnak nevezhető címvédőről, a Real Madrid csatáráról, Mbappéról, aki 4 éve 8 góllal lett VB gólkirály. A most befejeződő klubidényben pedig 25 góllal, a La Liga 15 találata pedig a BL gólkirálya lett. Szintén 3. világbajnokságára készülő Mbappé egy VB gólrekordot már most is tart. A 4 éve a döntőben triplázó és a 2018-as fináléban is eredményes támadó az egyetlen, aki 4 gólt szerzett pályafutása során világbajnoki döntőben. Ráadásul az összesen 12 VB gólnál tartó Mbappé a német Miroslav Klose 16 gólos abszolút VB gólcsúcsától sincs messze, és még mindig csak 27 éves.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.

0: kutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan Lady Gaga énekel nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
8: Lencsekrémleves levesgyöngyel, A menü székelykáposzta gerslivel, B menü sonkás sajtos tepsis karajszelet petrezselymes burgonyával, C menü sajttal töltött padlizsán rántva párolt rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
3: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
8: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
9: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Két hét alatt több mint 60 bejelentés.

0: Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrzőpontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscha és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 10-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz-kettőt folytatjuk a Ceglédi a kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Persze, elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött Hont Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: A napi oroszlóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne adj teret a csalónak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma keresztezheti olyan valaki az utadat, akit legszívesebben messze elkerülnél, mivel ő az, akinek a közelében mindig úgy érzed, mintha folyamatosan fogyna az energiát. Csökkents le az időt, melyet a közelében töltesz, és mielőbb gondoskodj arról, hogy később visszapótolhasd, amit ez az energia vámpir elszívott. Bika, te általában örömmel nyújtasz érzelmi támaszt embereknek, de elképzelhető, hogy egy hír vagy esemény miatt nagyobb szükséged lenne arra, hogy saját magadról gondoskodj. Így ha most valaki hozzád fordul, mondj bátran nemet, nehogy végül te szorulj rá arra, hogy valaki más törődjön veled. Ikrek, ma kiderülhet, hogy egy terved során nem vettél figyelembe egy olyan fontos tényezőt, amely hatással lehet a végeredményre is. Ha így alakul, ne késlekedj, módosíts mielőbb, nehogy eljuss egy olyan pontra, ahonnan már nagyon nehéz visszalépni. Az okokat később is ráérsz megvizsgálni. Rák, lehet, hogy ma valaki csalódást okoz neked, vagy a viselkedése, reakciója sértő lesz számodra. Megteheted, hogy mindenre zsigerből reagálsz, de talán nem ez lesz a legfelelőbb válasz most. Mi lenne, ha egyszerűen figyelmen kívül hagynád az illetőt? Lehet, sokkal nagyobb hatást érnél le azzal. Oroszlán, figyelj oda, rendezd a soraidat, lelkileg is készülj fel, mert elképzelhető, hogy hamarosan csatába kell menned, meg kell küzdened azért, amiről azt hitted, örökké a tiéd lesz. Valaki megpróbálod becsapni, kicsalni tőled pénzt, de arra is van esély, hogy a partneredre vagy egy barátodra fáj a foga. Ügyelj rá, hogy egy jó kemény falba ütközzön, amikor neki lendül. Szűz, rajtad nem mindig lehet látni, ha valaki bánt vagy ha sérelem ér, hiszen nem vagy az a típus, aki minden meccset azonnal ott helyben le akarna játszani. De talán pont ezért is vagy veszélyes, hiszen előfordulhat, hogy egy későbbi pillanatban ott törlesztesz, ahol az illetőnek a legjobban fáj. Ma alkalmad lesz bevinni egy pontot, a kérdés az, hogy megteszed-e, vagy megesik a szíved az illetőn. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

A napi horoszkópot azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Ma előfordulhat, hogy forró helyzetbe kerülsz, és elsőre a legjobb reakciónak azt tartod, hogy sietve távozz a helyszínről. Lehet azonban, hogy ez nem lenne a legokosabb megoldás. Most ott és akkor kell tenned valamit a helyzet megoldásáért, amikor ez történik. Vígy hát egy nagy levegőt, és állj helyt! Skorpió, ma egy titokra vagy rejtélyre derülhet fény, de arra is van esély, hogy valaki hirtelen lelepleződik a közeledben. Bármi is kerül napvilágra, nem lesz túlságosan boldog tőle, és talán azt gondolod, jobb lett volna meg sem tudni mindezt. Nyilas, vannak helyzetek, amikor nem okoz örömet, ha igazunk lett, és a dolgok pontosan úgy történnek körülöttünk, ahogyan azt megjósoltuk. Ma pont ez történhet, és ez számodra nem csak kellemetlenséggel, de plusz munkával is járhat, hiszen neked kell segíteni valakinek a hozzád közel állók közül. Bak, ma ha odafigyelsz, és teszel is érte, megismerkedhetsz az igazsággal, megtudhatod, mi is a valóság, melyet eddig eltitkoltak, elrejtettek előled. Légy azonban felkészülve arra, hogy amit ott látsz, vagy megtudsz, esetleg nem fog túlságosan tetszeni, biztos, hogy szembe akarsz nézni a tényekkel. Vízöntő. Ma különösen vigyázz arra, hogy ne hajtsd túl magadat, mert nagy sebességnél néha nehéz irányban tartani a kormányt, és könnyen letérhetsz az útról. Csak annyit vállalj be egyszerre, amit kényelmesen teljesíteni tudsz. Ne csak a cél lebegjen a szemed előtt, hanem próbáld élvezni az odatartó utat is. És végül halak. Ma lehetőséged lesz arra, hogy megmutasd azt a hihetetlen lelki erőt és tetvágyat, amely benned munkál. Bizonyíthatsz, példát mutathatsz, és ezzel a környezetedet is jobb teljesítményre ösztönözheted. Közben pedig félszemmel nézz a lábad elé is, mert valaki, aki nem igazán örül a sikerednek, kiteheti eléd a lábát, hogy elgáncsoljon. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédi.

0: tiszteletel jelentem a délelőttnek, vég a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Énekel majd nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17:00-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változóan felhős idő várható. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. Fogva tartott és bántalmazott egy hajléktalan nőt egy házaspár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terror szervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt. akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik.

0: fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz-minusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz június 10-ével, ezért is füleljenek rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert is bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zeréle gyárien tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, június 10-e van, a mai napon a Margitok és a Gréták ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Diana, Gitta és Bács nevű ismerőseiket is. A Margit görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják, legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta, a Margaréta, Margaréta, Margit névnek a több nyelven önállósult becézője, a Margit görög eredetű, ugye, ezt már mondtam, jelentése gyöngy. Tehát, még egyszer, bármi is legyen az igazság, mint nagy tisztelettel és szeretettel, boldog négy napot kívánunk a nevek viselőinek!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Foglalkozunk születésnapos zenészekhez, zenei fordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 104 éve látta meg a napvilágot Judy Garland, amerikai énekes színésznő. 74 éve született Horváth Attila táncdal énekes. 36 évvel ezelőtt hunyt el Bródi Tamás karmester zeneszerző, aki 26 éven át volt a Fővárosi Operettszínház karmestere. 22 évvel ezelőtt hunyt el Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes, és 2004-ben Nena lett Németország legsikeresebb popsztárja, ugye a 99 Rufi című dala talán a legismertebb. 1944-ben született Rick Price, angol basszusgitáros, az egykori Electric Like Orchestra együttes tagja. Egy birminghami brit pop-rock zenekarról van szó, amely két megszakítással 1970 és 2001 között működött, majd 2014-ben Jeff Lynne Ello álnéven újra alakult. Az Ello az évek során több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és több mint 30 slágert hozott a top 40-be az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A zenekar állítólag újra aktív, új albumokat készít és koncertezik világszerte. De a mai napon nem ez a fontos, hanem hogy Rick Price, a basszusgitáros ezen a napon született, 1944-ben, na, hogy ők jönnek azonnal.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Folytatjuk még születésnaposan. 1973-ban látta meg a napvilágot Faith Evans, amerikai énekesnő, színésznő, dalszerző, Grammy-díjas amerikai énekesnőről van szó. Közel 8 millió albumot, kislemezt adott el világszerte. Faith Evans New Jersey-ben nőtt fel. 1991-ben Los Angelesbe költözött. 20 éves korában, 1994-ben szerződött a Bad Boy kiadóhoz, mint a kiadó első női előadója. A Color Me Bad-nél lett vokálénekes Mary J. Blige mögött, majd partnerénekes a My Life-on, gondolom ez egy lemez, ugyanebben az évben feleségül ment Notorious B.I.G. rapperre született egy fiú, Christopher Wallace Jr. 1997-ben férjét meggyilkolták emlékére, Sean Combs-szal elénekelte, azaz Puff Daddy-vel, a villámgyorsan terjedő I'll Be Missing You című dalt, ami a The Police Every Breath You Take című dalának lazán áldolgozott változata. 2013. augusztus 6-án Evans bejelentette, hogy megkezdte 8. albumán a munkát, a Koron 2014-ben jelent meg, hát azóta nem nagyon tudok róla, ja, de még annyi, hogy 2017-ben adta ki a The King and I című albumot, melyen elhunyt férjével készült duettek szerepelnek. Faith Evans tehát ma ünnepel, 1973-ban született. Ő következik az említett dallal és Puff Daddy-vel.
1: FM 92 Őszeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol cegléd, prémium benzin, alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
8: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléria kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyúlva napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai plusz mínusz 2 utolsó egy óra osszája. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változóan felhős idő várható. Továbbra is a köztársasági elnök lemondását kéri Magyar Péter. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott az ukrán légi támadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselő csoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. A 2 új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselő csoportban. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubó francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Az offenzívában több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, a Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádium. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a dalokkal. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Megjönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló és szólok az időjárásról is. Most megérkezik a Rudimentál, ez már is itt a Sun Comes Up 2017-ből. Tartsanak velem!
0: Szegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje, majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyári ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buborékshow, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: hamarosan folytatjuk a Cegédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő, néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: X-2-nek vége. Mindjárt indul a szerda délután, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Taylor Swift énekel nekünk, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
8: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Újra négy szem közt találkozik a kormányfő és az államfő. Street food büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Országszerte kiadták az elsőfokú veszélyjelzést a várható zivatarok miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Az ország középső és nyugati harmadában citromsárga jelzés érvényes a felhőszakadások miatt is. Részletek az időjárásról a hírek végén. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülés azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
2: az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is fel hajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és a leállósávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűkott van percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak tehát velünk!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben Cegléd egyik legnagyobb rendezvényéről, hanem a legnagyobb rendezvényéről lesz szó, hiszen közeleg ismét a Laska Fesztivál. Erről fogunk beszélgetni, hiszen szombaton és vasárnap rendezik meg a Budai úti fürdő környékén ezt a hatalmas, nem is tudom minek nevezzem, de majd mindjárt elnevezzük ezt a főszervezővel, Détári Lukács Ágival, aki itt van velünk a telefonvonalban. Annyi dolga van, hogy nem tudott most bejönni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, szervusz!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és igen, van dolga az embernek intézményvezetőként, ugye nem csak az aktuális hétvégi rendezvényen, hanem határidős fenntartónak szóló dokumentációval, illetve hát már az utána lévő programokkal is, hiszen még a Laska után sem áll meg az élet, pedig igazán megérdemelni a társaság, a kollektíva, hogy leálljunk és becsukjunk egy hétre kipihenni, meg feldolgozni az eseményeket, de nem áll meg a világ, hiszen utána indulnak már rá másfél hétre a nyári táborok.
2: Bizony.
3: Indul a kertmozi, a nyári színház, és hát ugye testületi ülés is lesz a Laska Fesztivál után, szóval van dolgunk, nem csak odakint a helyszínen, hogy mai délutántól már látni fogják a tó körül kisétálók meg futók, hogy elkezdődik az építkezés, holnapi napon még bővebben, és csütörtökön pedig már visszük ki a fél házat gyakorlatilag. Aha. Ilyenkor egy várost építünk a városba, szoktam mondani, hogy ez egy akkora léptékű rendezvény, illetve hát olyan távolság van, hogy muszáj kivinnünk a félházat és építeni egy kis várost.
2: Pontosan.
3: A színpad mögötti részen.
2: Igen, azért tegyük hozzá, hogy most kedden beszélgetünk, tehát akik esetleg már egy későbbi ismétlést hallanak, azért tudják azt, hogy ez kedden történik ez a beszélgetés, és hát mire már odaérünk szombathoz, addigra már állni fog a város javában, az a másik város is, és teljesen fölkészülten várja majd azt a sok-sok ezer embert, aki oda ki fog látogatni. Hát kérlek szépen, mire számíthatnak azok, akik kimennek? Hát Laskára mindenképpen.
3: Abszolút így van. Ez egy 23 éves hagyománya ennek a városnak, 2003 óta szervezi ilyen fesztivál formában, illetve hát már a főzést azt ugye elkezdték itt, azt hiszem Horváth Falikáig kezdték az első főzőversenyt, egyik évben fölgyűjtöttem a történetét a Laska Fesztiválnak. Szóval ez egy nagyon régi gasztrorendezvény a városnak, és hát az élet, ahogy ő hozta, illetve a szervezők, a mindig aktuális rendezvény szervezői, vagy a büdzséje a városnak, mindig gazdagodott programokkal, egyre nőtte ki magát, és hát gyakorlatilag itt az én időmben, az elmúlt 8-10 évben jutott akkora méretre, hogy országos hírt szerzett magának, és nagyon várják és szeretik a cegvédiek, környékbeliek. Gyakorlatilag ezt a feladatát, amit itt évek alatt ugye elvárásként támasztottak a rendezvény elé, ezt elérte.
2: Igen.
3: Ugye évekig, hosszú évekig a Nemzeti Vágta, Ceglédi Vágta részével kapcsolódott össze a Laska Fesztivál.
2: Bizony,
3: az indokolta annak idején a új helyszínt a Budai úti fürdő környékére, hogy kiköltözött a Gubodi Parkból. Aztán pedig ugye a Covid hozta azt, hogy volt egy két év leállás, és a Vágta programtól elköszönt a város, és ugye bejött az extrém sport rendezvény, mint kísérő rendezvény, társrendezvény, egy új szervező csapattal, egy új célközönséget megszólítva, ugye a tizenéves fiataloknak szólt elsősorban ez a program, illetve a sporták kedvelőinek, hogy a helyszín megfelelő-e hozzá, vagy megfelelő volt-e hozzá, ez mindig kérdés, számomra minden évben kérdés volt, de azért a srácok próbálták a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle. Ugye fémjelezte azért ezt a programot egy világbajnokunk, a Hegedűs Laci Hege.
2: Bizony nem akárki.
3: Aki azért nevét és tudását és kapcsolati hálóját adta ehhez a társprogramhoz, és ott minden évben színesítették és bővítették ezt az extrém sportot. Hát idén egyik kísérő rendezvény sincs a Laska Fesztivál mellett. az első év lesz, hogy ezen az új helyszínen önállóan fog megvalósulni.
2: Igen, erről beszéltünk a múltkor is.
3: Ennek
2: igen.
3: Ugye a prózai oka a költségvetés, ami idén rendelkezésre áll, tehát semmilyen más dolgot nem kell itt mögé látni vagy gondolni. Ennek ellenére a programot úgy állítottuk össze, hogy ha már ez az extrém sport rész kiesett a fiatalok számára, a színpadi programok meg nekik szóljanak igen. leginkább. Uh-huh. Erre törekedtünk, illetve arra a millióra, amit megszoktak és szerettek, annak a színvonalának a megtartására. Tehát a főzőverseny helyszíne marad ugyanúgy a fák alatt, ebbe a kis liget részben. Én nagyon remélem, hogy jövőre már tudunk terjeszkedni ebből a főzőversenyből egy kicsit tovább, mert hogy rendelkezésre állott az erdős liget rész. Egy további kitisztításával van egy nagy vágyam, hogy majd ezt a kis borsziget részt, ahol a kis színpad áll, egyszer csak betehessük oda abba a ligetbe.
2: De jó.
3: Az lenne a legszebb és a legbájosabb része. Uh-huh. Ugye most ki van téve ott a fürdőbejáratánál a nagyon nagy napsugárzásnak, napsütésnek. Most itt próbálunk változtatni egy olyan dolgon, hogy a kis színpadot elfordítjuk, tehát elvesszük onnan a megszokott helyéről,
2: no.
3: és gyakorlatilag keresztbe tesszük ennek a borsigetnek a végéhez, hogy a napsütés ne szembe vagy oldalról kapja a fellépőket, és még több naperzővel készülünk, hogy a padoknál ülőket is így óvjuk, védjük. A nagy színpad marad a helyén, a nagy sátor marad a helyén, gyakorlatilag minden marad ott, a kis színpadot mozgattuk, illetve hát az árus kínálatunk, ami a változatos.
2: Van a
3: visszatérő vendégárusok vagy partnerek, akik évek óta, évtizedek óta járnak, mondhatom így is, mert van nagyon sok régi, aki szeret ide visszajárni. Minden évben töltetünk ki velük értékelő lapot, hogy mi volt a véleményük a helyszínről, a tisztaságról, a szervezésről, és gyakorlatilag nem csak papíron élő szóban is megállítanak, és szeretnek Cegléd-re járni, mert rendezette, szervezettek a programok, odafigyelünk mindenre, és gyakorlatilag amit mondunk, azt kapja élőben is.
2: Igen.
3: Erre azért büszke vagyok, és erről keveset beszélünk, hogy azért ez egy tudatos szervezésnek az eredménye, egy komoly hozzáállású kollektívának, hogy ugye itt mindent ugye rögzítünk pontosan, és alkalmazkodunk is, megfelelünk a partnerigényeknek is, és gyakorlatilag nincsenek ilyen rejtett helyszínen elő bukkanó ügyek, hogy nincs elég áram, vagy nincsen vízőtel lehetőség, hanem oda figyelünk. Az, aki jár fesztiválokra, találkozott azért már olyan dolgokkal, hogy más van kiírva, és más van a színpadon. No, nálunk ilyen nincsen, ugye mindig dicsérik azt, hogy ugye biztonságosak a rendezvényeink, látják a biztonságérőket bármikor, ugye segítséget kérhetnek. Jó a ceglédi közönség, aki kijön, akár vásárolni, akár szórakozni, tehát felszabadultan tud örülni, tehát abszolút ezek a visszajelzések nem csak a mi munkánkról szólnak, hanem a városról is, tehát érdekes. Egyszer erről is beszélgethetnénk, hogy az értékelő lapjainkban ilyen visszajelzéseket kapunk,
2: jó,
3: mert
2: benne vagyok.
3: A figyelmet, úgyhogy próbálunk ezeknek a javaslatoknak is eleget tenni, a kis színpad változtatása például ez a javaslat, és ugye hát ami még ugye újdonság a kis színpad mozgatásán túl, hogy ez most idén kétnapos lesz, ugye a pénteki laska pénteket, azt ahogy már mondtam, a sportcsarnokba kell keresni, Sportok éjszakája néven, ez lett a laska péntekből, ugye ott
2: illetve most sportcsán... ebben az évben mozgási éjszakájának hívják egy pályázati cím miatt, igen, erre fölhívta a figyelmet Kőházi Ádám is, ennek a főszervezője.
3: A laska pénteket azt ott tessék megkeresni. Aztán ugye a sors milyen érdekes, hogy aztán ide a laska helyszínre szerveznek, szinte a laska helyszínre szerveznek egy biciklis túrát.
2: Igen.
3: No mindegy, szóval most ez egy kétnapos rendezvény lesz, egy szombat-vasárnap, teljesen tele egész nappal, ugyanis a szombatot így a péntek hiánya miatt meg fogjuk toldani, meg meghosszabbítjuk is. Egészen 3 óráig várjuk az érdeklődőket, vagy a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, ugye főleg.
2: Na most ez délután, ez délután 3 vagy éjjel 3?
3: Ez éjjel 3 lesz,
2: éjjel
3: tehát
2: 3.
3: hogy összeér a szombat és a vasárnap.
2: Igen.
3: Ugye egy éjféltől már a fiataloknak DJ-kkel készültünk, ők fogják, ugye hát főleg egy helyi, ugye Madlen Guszti lesz az utolsó, aki zenél, úgyhogy ő szeret is ezeket a hajnali időpontokat, úgyhogy ő fogja várni a sort. És hát vasárnap reggel már a sétánnyal kezdünk, ugye itt egy órával később fogjuk a sétányt indítani, abból az apropóból, hogy itt legyen igazi idő elpakolni meg tisztaságot, mert ez is egy fontos dolog, és ezt is mindig megkapjuk, hogy tisztaság van és rend van, hogy ez is egy fontos dolog egy fesztiválnál. Ez a Várvak munkatársainak a segítségére van szükség, akik azért hajnaltól hajnalig ott vannak, különböző beosztással is, és gondoskodnak arról, hogy rend legyen és tisztaság, és innen is nagy köszönet nekik.
2: Igen.
3: Úgyhogy a szombati nap 9 órakor kezdődik a főzőversennyel, a klasszikus Laska főzőversennyel, bár számunkra reggel 6-kor kezdődik, a vasárnap pedig 10 órakor kezdődik, ugye ez a profi kategória gyakorlatilag a séfsétány.
2: Ez is népszerű, igen.
3: Terve volt, hogy mutassák be séfek, hogy ők a Laska tésztával hogyan dolgoznak, és hogy mit tudnak belőle kihozni.
2: Igen.
3: Mind a két napon lesz gyerekprogram, mert ugye családok látogatnak ki, családok is kilátogatnak, és nekik is szeretnék ugye programot kínálni.
2: Persze.
3: Két nagy kisgyerekesek körében ismert név fog érkezni. Szombaton Tom Petty gyerekkoncert lesz, és vasárnap pedig a Kalapjakab érkezik a kis erdő részre. Ő fogja a legkisebbeket szórakoztatni, illetve vasárnap még lesz babakonyha is itt.
2: De jó.
3: Gyerekek részére. Ugye az idei fővendégünk, díszvendégünk Albert Irsa. Ugye a Kiszínpad programján többször találkozhatunk Albert Irsai fellépőkkel. Ugye a Fúvós Egylet is itt lesz velünk szerencsére. Illetve Albert Irsai DJ is itt lesz velünk, aki a délutáni programot fogja biztosítani. Lesznek főzőik is, tehát a főzőcsapatban is bekapcsolódna. Illetve az árus soron, ha így mondjuk, tehát a kitelepülők között is lesz egy faházuk, ahol bemutatják Albert Irsa értékeit és helyi termelőit is.
2: Kiváló.
3: Két színpadon fogunk ugye működni, ahogy ezt megszokták már a ceglédiek. A főzőverseny délelőtti programjában ugye a csapatok vannak velünk, míg a múlt pénteken 55 csapatnál tudtam, hogy 55 csapatnál tartunk.
2: Az igen.
3: De erre még ugye pont kitoltuk a jelentkezést június 10-ére, tehát aki ma hallja a beszélgetést, még ma le tud adni, meg a holnapi nappal lezárólag.
2: Hát kedden és
3: jelentkezést hoznánk. Így van, tehát a ma hallja még ma is, de legkésőbb holnapig tud jelentkezni a Laska főzőversenyre. Ugye három kategóriát hirdetünk. A klasszikus Laska leves, ugye a leves kategória, a öreg lebencs, ez a sűrűbb kategória, és a lebencs már Laska másképp, ez pedig a kvázi modern kategória, amiben az édestől kezdve
2: el lehet engedni a fantáziát.
3: Modernig, igen, belefér minden. 63-nál tartunk, tehát 63 csapat neve vezet eddig. A mai napig, ahogy beszélünk itt 3-1-kor, tehát várjuk még a most ébredőket, vagy későn ocsudókat, hogy idén nem jelentkeztek még a főzőversenyre, jöjjenek, várjuk őket szeretettel. Ugyanúgy regisztrációval készülünk, tehát hogy ezt is így szervezetten és rendezetten bonyolítjuk le. A zsűriben újítunk, fiatalokat is hívunk. Tóth Palika ugye eddig a zsűri elnöke, ugye ceglédi származású séf, ő Michelin csillagos étteremben is dolgozott már, tehát egy ceglédi ungvári iskolából hova vezethet az ember útja.
2: Ugye?
3: Tehát egy komoly séfé vált. Benyeckó Pali a másik séftársa, aki pedig ugye a séf sétányt nyerte meg mindig, vagy hát sokszor egymás után, úgyhogy ők most már bekértük a zsűribe, de itt lesz a zsűriben Csányi Sanyi bácsi is, aki régi szabadtűzi rendezvényeknek a zsűri tagja, egy régi motoros, és hívtuk a grillből a vezetőt is, Csabai Lacit is, hogy ő is erősítse most a zsűriőrök számát, és hogy egy kicsit így nyissunk új zsűri tagok felé, és bővítsük a zsűri számát, mert hát általában azért ez a 63 csapat, ez majd 90 féle étel.
2: Hát bizony.
3: Nem egyszerű. Kategóriában is indul.
2: Nem egyszerű. Ági drága, nagyon-nagyon elszaladt az időnk. Van-e még valami nagyon fontos, amit el szeretném mondani?
3: minden fontos, a Laska Fesztivállal kapcsolatban. Ugye a legnagyobb rendezvény a városnak.
2: Igen.
3: Természetesen kóstoló jegyeket mind a két napon lehet majd vásárolni a ceglédi infopontba, ahova kitelepül a Turinform iroda. Lesz idén újra Laskatál, tavaly évben kihagytunk egy évet, de most a közönség igényre támaszkodva újra lesz Laskatál, és hát debütálunk egy új repohárral.
2: Igen.
3: Az ifjúság fővárosa évvel kapcsolatban egy nagyon szép új tervezésű poharat készített Antal Betty kolléganőm, úgyhogy azt is meg lehet találni, de természetesen hozzá mindenki a saját repoharát, és egyre kevesebb repoharat vásároljanak, hogy ez a körforgás ugye meglegyen, beinduljon.
2: Igen.
3: Ingyenes buszjáratok fognak a buszpályaudvarról indulni, amivel várjuk a nap folyamán az embereket, ugye a buszjáratokról a Facebook oldalunkon is, a honlapon lehet majd információt találni, de hát vasúttal is ki lehet jönni.
2: Bármivel.
3: A rendezvény területére, és hát gyakorlatilag vegyesen minden korosztálynak készültünk programokkal, szeretettel várunk mindenkit a hétvégén, szombaton és vasárnap a Ceglédi Laska Fesztiválon a Budai úton.
2: Nagyon jó lesz, és hát hogy így összefoglalva a dolgokat, ugye említetted, hogy a költségvetés picit kisebb, de azt mondom, ha nincs is annyi millió, meg lesz azért a millió. Ugye?
3: Jó, hát mindenképp, ha kijössz, akkor még biztosan, még ráteszed az ide a pontot.
2: Na, akár a szlogennek is használhatjátok, majd a jogdíjat a megadott számlaszámra kérem utalni, jó? De...
3: A nem létező pénzünkből mindenképpen elutaljuk, így van.
2: Jó, oké. Köszönöm szépen, Ágikám, és akkor
3: egy
2: jó munkát.
3: Egy tálaszkát kínálok érte.
2: Nagyon jó. Ez nekem már tökéletesen elég. Détári Lukács, Ági, nagyon szépen köszönjük, jó munkát még az utómunkálatokhoz. Most kedden beszélgetünk, de az igazi nagy húzás, tehát akkor szombaton és vasárnap ott a Budai úti fürdő környékén, a Laska Fesztiválon, és hát akkor még egyszer hajrá, és remélem, hogy minél többen fogják élvezni majd az ízeket, és ezt a milliót is, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm én is!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.
0: Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szokás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
11: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Jaj, úgy megéheztem.
13: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
12: Egy gyrosz.
13: Pont egy gyrosz?
12: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
13: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
12: Pont mi nem mennénk be.
14: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
14: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
16: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Rendkívüli ülés tart kedden az országgyűlés. Szijjelmékrek születtek Pozsonyban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csak nem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csak nem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Sziámikrek születtek Pozsonyban. A két kislánya medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. A további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerül szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élt túl egy ilyen műtétet.
2: Az időjárásról.
16: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás, a zivatarok veszélye miatt. A szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush Zeréle Gyáriem Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perccel pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborékshow, 11 órától Kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglidi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től. A borosonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. 2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-n a külföldön már befutott műtárgykereskedő showműsort, ami pillanatok alatt nagy kedvencé vált. Azóta 4 évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak. Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgykereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja, jó pénzért eladni értékes vagy értékesnek hit régi tárgyát. A kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, s bizony volt itt már minden, bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltó autó és hamis festmény is. A hétfői ismétlésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licit háborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 ezer forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 ezer forintért. Be is szólt neki Molnár Viktor: eddig kedveltelek, Péter, de mostantól utállak, nyilván viccelt. A kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek. Katona Szadra például egy bevásárlóközpontban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével. Sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel. Molnár Viktorra például erre lesz is lehetőségük a saját Amikor nevű galériájában. Sziasztok, kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek, és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig egészen biztosan megtaláltok. Csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok. Jelentette be Instagram oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a bácsi-almási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik. Hogy mit mondott még Molnár Viktor, vagy mit írt az oldalán, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
0: Cseglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldala. Mint ismert, tegnap este a magyar válogatott Debrecenben 3-1-re legyőzte Kazasztánt felkészülési mérkőzésen. A nemzeti sport osztályzó könyve alapján a mieink és a meccs legjobbja is a második gólunk szerző Séfer András lett. Nem csak vele foglalkozik a portál, hanem természetesen az egész találkozóval. Az ETFC kispadjáról a Dinamo Bukaresthez szerződő Nuno Campos még a klubváltás előtt adott interjút a lapnak. A portugál tréner hazája válogatottjának világbajnoki esélyéről azt mondta, Portugália bárkit legyőzhet erős csapat kiváló játékosokkal, természetesen a labdarúgásról van szó, jó az esélyünk a VB győzelemre. Természetesen a portugál válogatottról mindenkinek Cristiano Ronaldo jut az eszébe, ő a csapat legjobbja is vezére, de meg kell említeni Vitinhát is, aki a legjobb középpályás a világon. Nuno Campos elárulta barátjának mondhatja Vitinhát és annak édesapját is. Több helyen is együtt játszott vele, összesen 4 évet futballoztak egymás mellett. Velük is foglalkozik természetesen a portál. 5 évvel azután, hogy Európa-bajnoki mérkőzésen összeesett és a pályán kellett újraéleszteni Christian Eriksen vasárnap, az Ukrajna elleni találkozó lett rosszul. Professzor dr. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a lapnak elmagyarázta, hogy mi történhetett a dán válogatott 34 esztendős középpályásával. Hivatalos orvosi dokumentáció hiányában is az valószínűsíthető, hogy speciális szívizombetegségben szenved, mondta a lapnak Merkeli Béla. Ez a betegség önmagában nem rontja a teljesítő képességet, különben nem tudna világszinten futballozni. Véletlenül ugyanaz történt, mint 5 éve, azzal a különbséggel, hogy már ott van a szervezetében a defibrillátor. A készülék automatikusan felismeri az életveszélyes ritmuszavart, és egy elektromos sokkal helyreállítja a normális szívműködést, emiatt nyerhette vissza gyorsan az eszméletét. Ezzel a szomorú történettel is foglalkozik, tehát a nemzeti sport.hu oldal. A Magyar Jégkorong Szövetség elnökével értékeltük, írja a portál az elmúlt idény eseményeit. Kolbenheier Zsuzsana szerint nem igazán meglepő, hogy az Erste Ligának ismét erdélyi bajnoka lett. A magyar EL csapatokból sok jó játékos igazolt a két együttesbe, a Volánba és a Ferencvárosba, ami egyébként a férfi válogatott érdeke is. Az eddigi 8-hoz képest már csak 5 légiós lehet a következő kiírástól. Egyértelmű, hogy ez a hazai hokisokat támogató döntés. Ezzel párhuzamosan szeretnénk, hogy akik légiósként az Erste Ligában kapnak lehetőséget, magasabb polcról legyenek kiválasztva, a mennyiség helyett a minőség kapjon nagyobb hangsúlyt. Szóba került még az is, hogy a férfi válogatott 2027-ben nagyon erős csoportban szerepelhet az Elit VB-n, és rákérdeztünk arra is, írja a nemzeti sport.hu oldal, pályázunk-e az A csoportos VB rendezésére. Minden kiderült át a portálról, és természetesen az újságformátumból is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország középs és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: What we're saying is not protesting.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. Eva Max érkezik hozzánk hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett a mentőszolgálat új szóvívője. Felújították a matetőbb épületét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentésirányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A jó és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája, a hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármelyik pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni.
2: Az időjárásról.
8: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás az zivatarok veszélye miatt. a szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt is, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában is Hüveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, aztán meg most jönnek a dalok is, persze a Ceglédiek kedvencei, a fontos hasznos infók, programajánló, és nem sokára mai nappal, június 10-ével is foglalkozok, maradjanak velem.
1: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövess a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától diafilm vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőség itt lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, június 10-e van, a mai napon a Margitok és a Gréták ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Diana, Gitta és Bács nevű ismerőseiket is. A Margit görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják, legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta, a Margaréta, Margaréta, Margit névnek a több nyelven önállósult becézője, a Margit görög eredetű, ugye, ezt már mondtam, jelentése gyöngy. Tehát, még egyszer, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekhez zenei fordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 104 éve látta meg a napvilágot Judy Garland, amerikai énekes színésznő. 74 éve született Horváth Attila táncdal énekes. 36 évvel ezelőtt hunyt el Bródy Tamás karmester zeneszerző, aki 26 éven át volt a Fővárosi Operettszínház karmestere. 22 évvel ezelőtt hunyt el Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes, és 2004-ben Nena lett Németország legsikeresebb popsztárja, ugye a 99 Rufi című dala talán a legismertebb. 1944-ben született Rick Price, angol basszusgitáros, az egykori Electric Like Orchestra együttes tagja. Egy birminghami brit pop-rock zenekarról van szó, amely két megszakítással 1970 és 2001 között működött, majd 2014-ben Jeff Lynne Ello álnéven újra alakult. Az Ello az évek során több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és több mint 30 slágert hozott a top 40-be az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A zenekar állítólag újra aktív, új albumokat készít és koncertezik világszerte. De a mai napon nem ez a fontos, hanem hogy Rick Price, a basszusgitáros ezen a napon született, 1944-ben, na, hogy ők jönnek azonnal.
1: Cegléd Rádió!

0: Folytatjuk még születésnapossal. 1973-ban látta meg a napvilágot Faith Evans, amerikai énekesnő, színésznő, dalszerző, Grammy-díjas amerikai énekesnőről van szó. Közel 8 millió albumot, kislemezt adott el világszerte. Faith Evans New Jersey-ben nőtt fel. 1991-ben Los Angelesbe költözött. 20 éves korában, 1994-ben szerződött a Bad Boy kiadóhoz, mint a kiadó első női előadója. A Color Me Bad-nél lett vokálénekes Mary J. Blige mögött, majd partnerénekes a My Life-on, gondolom ez egy lemez, ugyanebben az évben feleségül ment Notorious B.I.G. rapperre született egy fiú, Christopher Wallace Jr. 1997-ben férjét meggyilkolták emlékére, Sean Combs-szal elénekelte, azaz Puff Daddy-vel, a villámgyorsan terjedő I'll Be Missing You című dalt, ami a The Police Every Breath You Take című dalának lazán áldolgozott változata. 2013. augusztus 6-án Evans bejelentette, hogy megkezdte 8. albumán a munkát, a Koron 2014-ben jelent meg, hát azóta nem nagyon tudok róla, ja, de még annyi, hogy 2017-ben adta ki a The King and I című albumot, melyen elhunyt férjével készült duettek szerepelnek. Faith Evans tehát ma ünnepel, 1973-ban született. Ő következik az említett dallal és Puff Daddy-vel.
1: Ceglédrádió FM 92.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő felvonás. Után azonnal játszom a Turn the Lights Off című 2026-os közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft.-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapj le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alap tervét. A belvárostól a Várig üldöztek egy autósta rendőrök. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés. A heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége ezzel együtt parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást.
8: Az időjárásról.
9: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulnak ki futózáporok. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk. Na, de hogy folytatjuk fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével! Változ.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
9: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5
2: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket június 12-én pénteken 17 órára a Tárgyak és Történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntött mond Zakar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható. A cím Cegléd, Múzeum utca 5. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a mozgás éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Issa bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyáriem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől láthatják a Város Boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalap Jakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: világbajnokságok történetében. Messi vezérletével az argentin válogatott most erre készül, a gaucsok mögött pikáns párharcot vívhat Ausztria és Algéria. A két csapatnak az 1982-es VB-n történtek miatt van egymással elszámolnivalója. Ha van forduló pontot hozó mérkőzés egy futballcsapat életében, az argentin válogatott esetében nem kérdés, mi volt az. Miután a Copa America 2020-as elődöntőjében sokatszor szenvedtek vereséget, Csicsi braziliaitól, Messi, ráadásul az ellenfél sérülés miatt nem játszhatott Neymar, egy évvel később ismét a Maracanában már Di Maria góljával győzött a Lionel Scaloni vezette alakulat, amely 28 év után szerzett először felnőtt titulust a gaucsóknak. Innen aztán beindult a henger, Messiék a 2022-es világbajnokságon ugyan 1-0-ás vezetésről 2-1-re elveszítették az első meccsüket Szaúd-Arábia ellen, ám ezután már nem találtak legyőzőre, s minden idők egyik legjobb világbajnoki döntőjében 3-3 után 11-eseggel 2-2-ra fektették a címvédő Franciaországot, elnyerve harmadik VB címüket. A világbajnoki fináléma természetesen főszerepet játszott a sokak által minden idők legjobb labdarúgójának tartott Messi, aki 2 góllal járult hozzá a történelmi sikerhez, egyszer mint felhelyezte magát a legmagasabb polcra Diego Maradona mellé. Az Inter Miami sztárja az idei torna alatt június 24-én tölti be 39. életévét, de alig a kérdéses, hogy Scaloni szövetségi kapitány főszerepet szán neki az amerikai, kanadai, mexikai közös rendezésű tornán. Az argentinok főnök egyébként nem változtatott jelentősen a kereten. A 2022-es világbajnok csapatból 17 játékosnak ismét bizalmat szavazott, s miért is tett volna másként. A gárda simán 9 pontos előnnyel zárta az élen a selejtezőkben, ráadásul úgy, hogy eddig példátlan módon oda-vissza legyőzte a brazilokat, majd nem mellékesen a 2024-es Copa Amerikát is megnyerte. 16 sikerével immár egyedül listavezető a szubkontinensen. A csoportkör sorsolásánál Fortunával is kezet fog argentinoknál, a fő attrakció természetesen Messi lesz, de nagyon bíznak a Katarban nem sokat mutatózott, viszont lényegesen érettebben futballozó Martinezben, melléjük pedig olyan játékosok kezdenek felnőni, mint az Atletico Madridnál édesapja keze alatt pallérozódó Simeone, valamint a Como kreatív igazgatója, idézve persze, a mindössze 21 éves Nico Paz, akit a hírek szerint a nyáron visszavásárol az olaszoktól a Real Madrid. Az egyébként is rendkívül egységes gárda írében álló argentinoknál Simeone biztosan nem fogja egyedül érezni magát, hiszen Scaloni nem kevesebb, mint 5 csapattársát válogatta be, így az Atleti adja a legtöbb labdarúgót a VB keretbe, melyet sokan képesek tartanak arra is, hogy megvédje címét, a motivációval nem lesz baj, hiszen sikerük esetén ebben is utolérhetik a brazilokat, akik első 58-as VB győzelmük után 62-ben védtek címet. Ennyit egyelőre az argentinokról.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgató, még mindig foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal. A VB előtt a különböző tippjátékokban a VB győztes mellett gyakran kiemelt kérdés vonatkozik a gólkirály eltalálására is. A korábbi világbajnokságok gólkirályait végignézve azt mondhatjuk, égbe kiáltó meglepetések ezen a téren ritkán születnek. Általában a legjobb formában lévő Európában játszó csatárok szokták a legtöbb gólt lőni. Így volt ez 4 évvel ezelőtt is, amikor a francia Kylian Mbappé 8 góllal, és 8 éve is, amikor az angol Harry Kane szerezte a legtöbb gólt. A legutóbbi kivétel a James Rodriguez volt, aki 2014-ben támadó középpályásként bizonyult a legeredményesebb gólszerzőnek 6 találattal, úgyhogy csapata mind az 5 meccsén gólt szerzett, miközben a VB-t megelőző idényben 34 bajnokin csak 3-mal több gólt szerzett a francia Monakóban. Nem véletlen, hogy a Kolumbiát története során először VB negyeddöntőig vezető játékost a torna után a Real Madrid szerződtette. James Rodriguez 34 évesen, ma is tagja a kolumbiai keretnek. A 3. világbajnokságára készül, a 2022-es tornára nem jutott ki Kolumbia. Persze az idei gólkirály címe még a 2014-esnél is nagyobb szenzáció lenne, hiszen a Minnesota United futballistája az elmúlt 2 évben összesen csak 4 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Az elmúlt évtizedekben rajta kívül az orosz válogatott Oleg Szalenko számított egyértelműen meglepetés gólkirálynak, aki 32 éve éppen az Egyesült Államokban bizonyult a legeredményesebb gólvágónak, 6 gólt szerezve, igaz, megosztva lett első a Barcelona bolgár klasszisával, Hristo Stoichkovval. Az akkor élvonalbeli spanyol Logroñesből érkező Szalenko úgy lett gólkirály, hogy a 6 góljából 5-öt egy meccsen Kamerun ellen ért el. Szalenko máig tartja az egy meccsen szerzett legtöbb VB gól rekordját. Hogy ezt a csúcsot az idei VB meg tudja valaki közelíteni, nagy kérdés, de a mostani 48 csapatos mezőnyben azért vannak olyan gárdák, amelyek ellen összejöhet egy-egy kimagasló góltermés. Ugyanakkor, ha már szóba került, Curaçao akár már az első fordulóban beleszaladhat egy nagy pofonban Németországgal szemben, ha csak abból indulunk ki, hogy tavasszal a skótok elleni felkészülési meccsen 4, az ausztrálok ellen 5 gólt kapott. Ha pedig a németeknek megszalad, akkor annak a remek formában lévő Havertz lehet az egyik haszonélvezője. Az Arsenal csatára a legutóbbi 2 válogatott meccsén 2 gólt szerzett, és betalált a budapesti BL döntőben is. Persze folytatva a gólkirály címre is esélyes játékosok és a lehetséges új gólcsúcsok számba vételét, leginkább az I csoportra lesz érdemes odafigyelni, például az Irak-Norvégia és a Franciaország-Irak mérkőzésekre. Igaz, ugyan, hogy Irak 2025 márciusától egyetlen meccse sem kapott 2 gólnál többet, de most a világ legjobb csatáraival kell szembenézni az arab ország válogatottjának. Az ebben az idényben 27 találata a Premier League gólkirály Norvég Haalandra kimondotta jellemző, hogy amikor igazán elemében van, nagyon megszórja az aktuális ellenfelet. Az eddig 50 válogatott meccsen 55 gólt szerző csatár a Moldova ellen 11-1-re megnyert VB selejtezőn például 5 gólt vállalt, ennek is köszönheti, hogy 16 góllal az európai selejtező sorozat legeredményesebb játékosának bizonyult, mi 2019-ben az U20-as világbajnokságon Honduras ellen 9-ig jutott. Na, és hát sorolhatnánk még azért a játékosokat, essen szó az első számú favoritnak nevezhető címvédőről, a Real Madrid csatáráról, Mbappéről, aki 4 éve 8 góllal lett VB gólkirály. A most befejeződő klubidényben pedig 25 góllal, a La Liga 15 találata pedig a BL gólkirálya lett. Szintén 3. világbajnokságára készülő Mbappé egy VB gólrekordot már most is tart. A 4 éve a döntőben triplázó és a 2018-as fináléban is eredményes támadó az egyetlen, aki 4 gólt szerzett pályafutása során világbajnoki döntőben. Ráadásul az összesen 12 VB gólnál tartó Mbappé a német Miroslav Klose 16 gólos abszolút VB gólcsúcsától sincs messze, és még mindig csak 27 éves.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: még meg is. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: hamarosan folytatjuk a Cegédia kedvenc dalaival, előtt azonban mondom már is, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Csütörtökre virradon a front az ország közép és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak keleten, illetve nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, a friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel attól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor Szatyi meg lesz, este 8 utána pedig jön Vörös Nándi. Ez a kínálat már, ami a műsorvezetőket illeti. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali visz. Hall.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
4: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerül el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
1: Az időjárásról.
6: Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát már is a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel várom önöket. Természetesen két izgalmasnak ígérkező beszélgetéssel, és persze sok-sok remek muzsikával. No hát kérem szépen, először is majd ebben az órában fociról lesz szó. Az CVS-e utánpótlás edzője Széchenyi Márton lesz majd a vendégünk, és egy közelgő nagy megmérettetésről fog majd beszélgetni, amelyben hát nyilván elsősorban az utánpótlás korú focistáink lesznek érintettek, úgyhogy erről fogunk majd az első órában beszélgetni. Aztán a következő órában pedig jön Egészségünkre című sorozatunk. A 43. részben, szint úgy, mint a 42-ben, még a dohányzás kerül majd előtérbe. A dohányzásról való leszokás nehézségeiről, lehetőségeiről, esélyeiről. Na hát azért van erről a témáról mit mondani, úgyhogy majd természetesen dr. Szabó Ivettel ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Ami pedig a zenéket illeti, a Swedish House Mafia dalával kezdtünk az imént, a Wait So Long című 2025-ös felvétel.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt át Kállai Sanders András, és most pedig aki következik nem más, mint Széchenyi Márton, és természetesen utánpótlás fociról lesz szó. Egy közelgő jeles eseményről fogunk majd beszélgetni elsősorban, és egyáltalán arról, hogy mi a helyzet a ceglédi utánpótlás foci sorsában mostanában. Na hát úgy, hogy lesz témánk bőségesen, érdemes lesz odafigyelni ránk mindenkinek, aki egy picit szereti a focit, és egy picit is szereti a gyerekeket.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát labdarúgás lesz, és ha labdarúgás és Cegléd, akkor gondolnunk kell bizony az utánpótlásra is. Az utánpótlás dolgairól pedig leginkább a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjével, Széchenyi Mártonnal szoktunk beszélgetni, tesszük ezt most is, hiszen hál' Istennek itt van a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek!
2: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
1: De ha most nem az utánpótlásra gondolok, hanem már az érett focistákra, az utóbbi meccseket, azért nézted a válogatott meccseket, gondolom.
2: Természetesen. Ugye? Tegnapi Schäfer góllal lehet álmodni.
1: Hű, hát amikor még 1-0-ra vezetett az ellenfél, ugye akkor egy kicsit izgulhattunk, de azért aztán megoldódott a helyzet.
2: Igen, ott a Rossi mester is mondta, ugye, hogy belealudtunk az elejébe, de ott a fél időben azért komoly fejmosás történt, ahogy hallottam, úgyhogy, de hát az eredmény az hülyen tükrözi egyébként. Igen. Ez valószínűleg így is történt.
1: Hát azért az a 3-1 az elég meggyőző fölé valóban. Igen, igen. Na, ez nagyon tetszett nekem, a finnek elleni meccs után írtam ki egyébként a Facebookra, hogy finn ugor 1-2.
2: Amolyan szatyis humorral, ahogy nézem a Facebook oldaladat.
1: Úgy többeknek tetszett, hál' Istennek, igen. Na, szóval velük meg így jártunk. Na, a lényeg az, hogy nyilván a gyerekek is figyelik ezeket a meccseket, hát hogyha szeretik a focit, már pedig azért fociznak, mert szeretik a focit, és most közeleg egy jeles megmérettetés, méghozzá egy úgynevezett rájátszás, teljes hivatalos nevén, hogy is van ez?
2: Ez az MLS regionális U16 alapcsoportjának rájátszás

0: második mérkőzése.
1: Igen, és ezzel műsoridőnk végére értünk. Igen. Na, szóval ez a lényeg, hogy az U16-osoknak most egy komoly hétvégéjük lesz, ugye?
0: Így van, bizony. Erről annyit érdemes tudni, és ugye ezért is vagyok itt, hogy ezt egy picit beharangozzam, hogy az első mérkőzésen 3-2-re sikerült győznünk. Egyébként Szabó, no. Mózes és Vég góljaival. Egy gólos előnnyel
1: gratulálunk nekik.
0: Tudjuk ezt így várni, ezt a második fordulót.
1: Igen.
0: Ennek az a tétje, hogy az U16-os alapcsoportból a kiemelt U17-es csoportba juthatunk. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, akkor 2 éve meghirdettünk egy hasonló rájátszás döntőt.
1: Igen.
0: És egyébként ott félháznál kicsit többen, egy 500 ember kilátogatott.
1: Az már látszik.
0: Szenzációs hangulat volt. Én azt kérem most itt a hallgatóktól, hogy jöjjenek ki szurkolni szombaton 14 órakor ennek a remek kis alakulatnak. Megnyerték a bajnokságot, rúgtak 140 gólt egyébként, amiből egyébként 50-et Szabó Flóri jegyzett, 50 gólos támadónk van, 16 évesen, én nagyon remélem, hogy jövőre már a felnőttben is találkozunk vele, de most aztán megcsillogtathatja a tehetségét, nagyon bízunk benne, az egész csapatban természetesen, az vezetőedző Ványi Zsolt alakulata, ugyanúgy, ahogy ez 2 évvel ezelőtt is történt. Az is egy nagyon izgalmas meccs volt, én azt gondolom, hogy ez sem lesz kevésbé izgalmas, és amit ígérhetünk, így a CVS-e család és a labdarúgó szakosztály, hogy mi ott leszünk, szurkolunk, mindent beleadunk. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kiharcolni ismét a feljutást. De ez egy teltház, ez egy olyan motivációt és olyan élményt biztosíthat a gyerekek számára, amit én azt gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy töltsük meg azt a stadiont, 800 férőhelyes, tehát van hely bőven, jöjjenek. Lesznek CVS-e sapkák kisorsó, a fél időben lesz játékra lehetőség, lehívom a nézőtérről azokat, akiknek játszani van kedve abban a 15 percben, rágurítunk a vonalra, az oldalvonalra, a legközelebbi, akinek sikerül odagurítani, az kap tőlem egy sapkát, vagy tőlünk, úgyhogy lesznek izgalmak, én úgy tudom, hogy készülünk füstbombákkal, és a tűzijátékot nem merem beharangozni, de talán mint a háttérben.
1: Még az sem kizárt.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulat várható, és ugye ott lesz a Laska Fesztivál este, tehát ez egy előzmény programnak. Nagyon jó, hogy 14 órakor kijönnek a kedves szurkolók.
1: Tehát 13-án szombaton 14 órakor, délután 2-kor kezdődik, tehát majd ez
0: a mérkőzés. Így van, nagyjából 4-kor véget fog érni, onnan pedig utcán neki mehetünk bulizni.
1: És ünnepelni.
0: Nagyon bízunk benne.
1: Lehetőleg ünnepelni. Hát egyéb aktuálatások is vannak, hiszen nem csak U16 van, hanem azért van más korosztály is. A többi korosztályon mi a helyzet mostanában?
0: Igen, hogyha egy picit lejjebb tekintünk, akkor az U11-es csapatunk az egy ilyen torna sorozaton vesz részt, gyakorlatilag a júniust azt egy az egyben lefoglalták, ugye a 4. Cegléd Cupon 3. helyezést értek el, itt május 31. június 1-én, utána a következő héten a Balaton Trofira látogattunk, ahol olyan csapatokkal találkoztunk, mint például a Légia Varsó, vagy a Bromopoly Karna, ez egy svéd csapat, de a svédeknél én utána néztem, ez a 3. legnagyobb akadémia.
1: Az igen.
0: De ők nyerték végül a tornát, és döntőt játszottunk velük. Egyébként a csoportba 3-2-re kaptunk ki, de ott is 2-2 volt sokáig az állás. A döntő pedig 0-0-al ért véget, és büntetőkkel maradtunk alul. Tehát azt tudom mondani, hogy olyan
1: szép helytállás volt.
0: Megint egy fantasztikus helytállásról beszélünk. Most ezen a héten Pándorba voltunk Ausztriában. Az is a kapcsolatépítésekről is szól. Ott ugyan a 9. helyezést értük el, de ezt 24 csapatból, tehát a mezőny elejéhez tartoztunk. Igen. Abszolút, és a Mattersburgot egyébként, aki első osztályhoz megvertük. És akkor most még a 4. felvonásként a Egerbe látogatunk, ez az U8-U13, az egész szakosztály gyakorlatilag 150 emberen érkezik, Ceglédről, szülők és gyerekek, ez egy ilyen évzáró is lesz egyébként, úgy tervezzük, úgyhogy azt már ne is mondjam, hogy az U9 az most tornát nyert, egy ilyen folyamatos fordulókra Pilisen, azért bebizonyítottunk, hogy a körzetben, a képzésben persze mindent megteszünk, és természetesen nem lebecsülve a többi egyesületet, de hagyd mondjam, hogyha fölfelé tekintünk, akkor pedig azokról, akik elmentek innen és érvényesülni próbálnak, Szarka Búcsú a Győri Etóban kapott profi szerződést. Azért ez a bajnok
1: az
0: Győri Etóban az jelent valamit, innen is gratulálunk, illetve Szendrei Ferit is kiemelném, aki az U17-es magyar válogatottban folyamatosan szerephez jut, és az MTK-val egyébként bajnoki címet ünnepelhettek, hogyha jól

0: változatosan.
1: Már csak egyetlen dalocskára van idő itt a szerda esti beszélgetős műsor első órája végén. Fordul a szélirány, éneklik Tarány Tamás, pontosabban énekelte még 2023-ban. Na, a szélirány nem fordul, de az óra mindenképpen fordul. Habár lehet, hogy a szélirány is, hiszen közeleg egy hideg front, hát aztán meglátjuk, hogy ez a szélirány fordulásában milyen hatással lesz. Na mindegy, ez egy másik problémakör. A lényeg az, hogy a következő órában tehát jön Egészségünkre című rovatunk. A 43. részben is a dohányzásról fogunk beszélgetni dr. Szabó Ivettel, és azt hiszem, hogy sok érdekes dolgot el fogunk majd mondani ezzel kapcsolatban. Érdemes lesz a következő 60 percet is itt a 92.5-ön tölteni. Tegyék is így!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál.
0: Az időjárásról.
4: Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Beglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Calvin Harris és Sam Smith, és 2023-as felvételük a Desire című dal. Ezzel indítottuk a szerda esti beszélgetős műsor második óráját. Ebben az órában, mint már pedzegettem, egészségünkre című rovatunkkal jelentkezünk majd. Dr. Szabó Ivettel a dohányzásról fogunk még ma is beszélgetni, mert azért maradt bennünk a múltkori rész után is még jó pár mondani való, főleg benne. Na, úgyhogy ezt meg fogjuk hallgatni majd nem sokára, de előtte még Tóth Abigailt és az Akcentet is meghallgatjuk. A Sugar Daddy című 2026-os friss felvételükkel érkeznek Abigailék, és utána jön majd a mai második beszélgetésünk.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A dohányzás bizony káros az egészségre, ebben már megegyeztünk az Egészségünkre című sorozatunk 42. részében, és hát gondolom, hogy jó pár évtizede, ezt már hallja mindenki, aki jó pár évtizede él. No, hát a dohányzás káros hatásairól és a leszokásról is, a leszokás lehetőségeiről, módjairól is fogunk beszélgetni a következő percekben dr. Szabó Ivettel. Induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk aktuális része itt a Cegléd Rádióban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás. És hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
2: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
1: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
2: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre, és hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, talán a múltkori adásban is
1: beszéltünk róla,
2: hogy azért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
1: Igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst.
2: Tehát... Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
1: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
2: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog, tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
1: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő. Ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
2: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire egy személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
1: Nem, de hogyha
2: a dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyom alatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
1: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni, elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk, ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
2: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigarettadobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik,
1: hát, igen.
2: Az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
1: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket a elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak, semmit nem változott szerintem.
2: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen...
1: Biztos?
2: Igen. Ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
1: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak, jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyújtottam rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, És hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
2: Igen. Én nagyon szeretek ezekre gombot varni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
1: Igen.
2: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés, abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
1: Ugye?
2: És az eseteknek a nagy részében.
1: Hát korábban is hallottam már ilyenről,
2: így van.
1: Persze.
2: És hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
1: Hát ez az.
2: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
1: És az étvágyunk is.
2: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott. Aha. Az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
1: Igen, igen.
2: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás? Tehát nem csak
1: például az is, bizony.
2: Az örömforrás, igen. Akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
1: Igen.
2: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
1: Például a mozgás, ugye?
2: Például a mozgás minden szempontból,
1: igen,
2: abszolút.
1: Az is lehet örömforrás.
2: Örömforrás, stresszlevezetés, elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog, az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám. Légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás, ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
1: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
2: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
1: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
2: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
1: Jó.
2: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
1: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
2: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a szerda esti beszélgetős műsor. Még egy dalocska azért ide fér az óra végére. Berkes Olivér 2018-as felvételével búcsúzom. Csak barát vagyok. Hát ezt a csakot azért szerintem nyugodtan idézőjelbe is tehetjük, hiszen azért, ha valaki barát, akkor az nagyon sokat jelent egy másik ember számára, és remélem, hogy mi, a Cegléd Rádió is sokat jelentünk sok ember számára, és igazán a barátjuk vagyunk önöknek. No, hát én mindenképpen erre törekszem, és erre törekszem majd holnap is, amikor csütörtök lesz, és jön a csütörtöki csatangoló, 6 és 7 óra között akkor két anyagunkat is hallhatják, hogy milyen témákról lesz szó, arról majd holnap fogok árulkodni. Most tehát jöjjön Berkes Olivér, én pedig búcsúzom, a következő órától már Vörös Nándival rádiózhatnak, és persze sok-sok remek muzsikával itt a 92.5-ön. Szatmári Gábort hallották, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
3: Napos kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak 4 férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. 5. társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták. Vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot.
1: Az időjárásról.
3: Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu oldalon. Egy új kérdéssel jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálási szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, a Z és az Alfa generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek. A fiatalok, mint az E-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól, és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik, és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze. Ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videóhívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok. Nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat. Rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás. Munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell. Ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk. A hívónak mindig be kell mutatkozni, még akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szereti, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5-ös. FM 92 5.

Ez itt a Ceglét hangja, és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is, már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0630-595-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/cegledradio is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenete, lássuk. Egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira. Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságukban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Willy üzenete. Szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam, rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van. Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni. Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg. Ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is megszokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek, és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 5 92 5.

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglit Hangja mai témája. Ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvási üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk: nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet. 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá is, valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte. Aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások, írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán hírességnek a számát keverik össze a tiéddel, onnan már csak azt kéne kitalálni, hogy melyik az a szám a telefonszámodban, amelyiket vagy félre

0: tartik mindig, mert akkor egy telefonszámnyira vagyunk, mármint egy számnyira vagyunk Kőhalmi Zoltán telefonszámától, és akkor lehet, hogy fel lehetne hívni, bár amúgy is lehet, hogy utána lehet keresni az ő számának, és fel lehet hívni. Na mindegy, ezt nem tudom. Egy rövid üzenet. Név nélkül anno egy srác hívott, mert kíváncsi volt, hogy kihez került az előző telefonszáma. Ez egyébként egy érdekes dolog. Én is sokszor gondolkoztam azon, hogy ha számot cseréltem, vagy ilyesmi, akkor azt megkapja valaki, vissza tudnám-e hívni. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog. És nézzünk még egyet ebbe a blogba. Anyum kb. Egy hónapja felhívott, dolgoztam, el voltam havazva. Tudni kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül. Tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá. Írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon... tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN kódot, meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne jegyje meg, a második órában is ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam, mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat löktek ki, a srácok durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle... személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszor már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt. Nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amilyet szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbbra jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene is, stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit én nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem. De most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Az időjárásról.
4: Napos felhős idő várható a Dunántúlon, és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt bizony a Cegléd hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és ezt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógornője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gomboznak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka. Ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjén volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá, szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rám. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett, a hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635 92-t 925-ös.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ez egy friss téma, még sosem volt itt a Ceglét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek. Szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma, majd meglátjuk. De hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál komásan kinyomtam a telefont, és magam a bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát itt most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy ERSZT-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga a sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyeljen mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ, és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonban. Amikor egyértelműen történt valami, és valaki megkérdez, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott, az ilyen e-mailekről meg válaszokról az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős. Say low!

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a mai kérdés itt a Ceglét hangjában. Rengeteg remek válaszunk van, és azt hiszem, hogy arra a pontra értünk, amikor bejelentettem, hogy bizony, kedves hallgatók, ennek lesz folytatása, egy második adás is majd valamikor, szóval, hogyha valaki nem fér bele, az se ijedjen meg, egy következő alkalommal majd folytatjuk ezt a témát, de lássuk azokat, akik még beleférnek, hisz még két blokkunk hátra van. Egyszer azzal hívott fel valaki, hogy éppen most szabadult a börtönből, és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hangnem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjam már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás, szerencsére, írta nekünk Nóri. Hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészöjv vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek. Egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod, miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet, soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond, és hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet, tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen fel,

0: Úgyhogy ezt tartsátok meg mindenképp, ezt a szokást. És hogyha önnek is van akár ilyen furcsa szokása, vagy valamilyen képtelen ok, amivel felhívott valakit, esetleg önt hívták fel, akkor elküldheti nekünk, ahogy mondtam, nem ebben a műsorban, hanem lehet, hogy egy következő adásba fog majd belekerülni a válasza, mert már csak egy blokkunk van hátra, az a blokk viszont néhány zene múlva már itt is van.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat-e egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt. Tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságod, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak, minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak, holnap más témával jövünk, tartsanak velünk akkor is, és a Ceglét Rádióval addig is, viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Négy napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Figadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasóközönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

keressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hétihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincvarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Figadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat, délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból, a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, záporzivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.